már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új járatokat indít október végétől a Wizz Air. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzet egységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyet rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát. Ezerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsa-Alam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, amíg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Thessalonikibe. Emellett Hurgadára, Sharm el-Sheikhbe és Gizába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest megyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valóság többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót. 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki ágázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kapos szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-től, a mikrofon mögött Vörös Nándi, köszöntöm Önöket, és én is maradok a következő két órában, ami alatt én a kérdéseimre várom a válaszokat, pontosabban egy kérdésre. A mai témánk, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? És hát nem először foglalkozunk ezzel a témával, szóval emiatt vannak bent maradt üzeneteink, de persze várjuk az újakat is. Írhatnak a 0630-5925-925-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra, de Facebookon is, facebook.com/cegledradio, várom a válaszokat, úgyhogy akinek szimpi ez a téma, és van mit leírnia, az nyugodtan küldje el nekünk, én pedig majd igyekszem beolvasni. Az előző adás alatt beérkezett üzenetekkel kezdünk, és hát nem is várunk tovább. Már is itt az első üzenet, amit e-mailben kaptunk meg. Nem nagy kirándulás, Soltvad kert irányából tartottam sok évvel ezelőtt Szekszárdra, iszonyatosan sűrű esőben. Valahol császártöltés és Nemesnád udvar között jártam egy ilyen iszonyatosan gírbe-gurba lankás úton. A nyomvájúban, mintha egy patak lett volna, úgy ömlött a víz, eléggé félelmetes volt. Leggyorsabb ablaktörlő mellett is alig lehetett kilátni, max. Ilyen 40-nel zötyögtem. Na most akkor ezt én teszem hozzá a felolvasó, hogy ezek szerint autóval haladtál, szóval nem valódi ösvényen voltál túrázni, hanem autóval haladtál. Folytatom az üzenetet. Egyszer csak érzem, hogy az autó két kereke elengedte a valóság talaját, és a gépállat kitnek hiszi magát, hogy majd két keréken fog innentől menni. Halvány lila gőzöm nincs, hogy ez hogyan történhetett. Valami iszonyatosan ráfeszültem, halálra rémültem, és már láttam magam a hullazsákban, de valahogy sikerült visszarakni négy kerékre a Skodát, ami ettől megcsúszott, és csinált egy kb. 150-160 fokos fordulatot az úton. Én nem tudom, mekkora sokkot kaphattam, de emlékszem, hogy a körmeim örök nyomot hagytak a kormányban, arra is, hogy remegek és hány ingerem van, meg hogy fehérebb vagyok, mint az autó, amikor belenéztem a visszapillantóba. Na ezt égi jelnek vettem, hogy nekem semmi, de semmi keresnivalom nincs Szekszárdon, szóval visszaindultam haza. Írja nekünk Marci, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet. Hát igen, nem csak túraútvonalon történhetnek ijesztő dolgok, tulajdonképpen ez is egy kirándulós élmény, ami ijesztő lehetett, és hogyha ilyen önnek is van, akkor nyugodtan küldj el. Szintén bennmaradt üzenet, amikor gipszelt karral a szakadék széléről visszamásztam egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út. A talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, nehogy visszacsúsztak, írja nekünk Attila. Gipszelt karral, szóval, de miért mászol le egy szakadékba gipszelt karral? Ez a kérdés merül föl nekem. Nem tűnik igazán átgondoltnak. Főleg akkor, mikor rájön az ember, hogy nincs lefelé tovább út, úgyhogy vissza kell mászni. Hát igen, szóval ezekkel óvatosan ne csináljunk hülyeségeket. Erről szólt az előző adás is, és valószínűleg a mostani is erről fog szólni, hogy kerüljünk el minden olyan helyzetet, ami esetleg veszélyes. De hogy milyen történetek vannak még a kedves hallgatóink zsebében vagy tarsójában, az hamarosan kiderül. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, még benn maradt üzenetekkel és újakkal is. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Cegléd Rádió.

Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, és a mai témánk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Jöhet mindenféle, ugye az előző adásból azokat szedtük össze, hogy elfogyhat az élelem, elfogyhat a víz, ez szokott probléma lenni, illetve az esetleges támadások, mint kiderült, nem csak állatoktól lehet megijedni, hanem emberek is lehetnek ijesztőek, ez az elmúlt adásból világosan látszott, és eltévedhetünk hosszabb időre, besötétedhet, a látási viszonyok megromlanak, vihar vagy köd miatt, rengeteg veszély leselkedik ránk kiránduláskor tulajdonképpen, úgyhogy szedjük össze azokat, hogy a ceglédi és környékbeli hallgatókkal mik történtek, de még mindig a bent maradt üzenetekkel megyünk tovább, hogyha ön is küldene újat, megteheti a 0635 95 95-ös SMS számon, vagy a kívánság @cegledradio.hu-n, hogyha e-mailt küldene. Csehországban az erdő közepén, a hegyekben sógorom úgy döntött, hogy ő itt most gombászni akar. Félrehúzottunk, ő ki is ugrott, és elindult az erdőbe a hegyoldalon. Én addig szépen kiszálltam, és ettem a kis szendvicsemet, amikor ilyen nyávogáshoz hasonló röfögő hangot hallottam, nem tudom leírni jobban. Nem hallottam sosem még olyat, viszont lassacskán közeledett a hang. Sógorom visszaért, kérdezem tőle, hogy Szeri, te ez mi? Á, biztos csak őzike. Ahogy beültünk, egy rohadt nagy medvét láttunk a fák között, utána meg fél órát autóztunk, mire megmertem szólalni, rendesen betojtam. Bocsánat, hogy elakadtam az olvasás közben, csak néhány

szót cenzúráznom kellett élőben, szóval igen, rohadt nagy medvét láttak, és utána gyorsan elhajtottak a helyszínről. Hát igen, ilyenkor sok hatás alá kerül az ember, és még akkor sem, hogyha biztonságban van, tud megszólalni feltétlenül. Igen, az említett állatok azok mindig ijesztőek lehetnek, de volt olyan üzenet küldünk az első adásban, akit egy fácán is meg tudott ijeszteni úgy, hogy a hirtelen lapul a semmiből, előugrik és menekül, és az ember a szívbajt hozza, úgyhogy ilyenek is vannak. Következő üzenetünk. Ez a sztori nem velünk történt túrázás közben, hanem az eltévedt túrázókkal kapcsolatos. Erdőszélére költöztünk, és még nincs végigkerítve az udvar, mert több ezer négyzetméter, de a végéről bőven látszik lefelé, hogy itt egy ház, kocsik kipakolva a kertbe, biztosan élnek itt. Most télen több olyan alkalom volt, hogy home office-ban ültem itthon, jelzett a kamera, nézek ki és eltévedt túrázók többnyire kutyával jönnek le a házhoz és próbálnak nem feltűnően kijutni a kapun. Ez egészen pontosan most 6 alkalommal fordult elő, volt akinek le sem esett, hogy ez egy lakóház udvara, volt aki a lábnyomokat követte. És igen, hát minél több a lábnyom, annál több túrázó fog igazából abba az irányba menni, ami a ti házatok. Ezt egyébként Danitól kaptuk ezt az üzenetet, és köszönjük szépen. Hát ilyen is van, igen, hogyha közel vagyunk egy túraútvonalhoz, vagy egy erdőhöz, vagy hát vagy valami népszerű látványossághoz, akkor bizony ez megtörtént, és ezek szerint veletek is megtörtént. Minden esetre talán lehet, hogy érdemes elkeríteni azt a részt, hogyha nem akarjátok, hogy váratlan látogatóitok legyenek. Minden esetre az megnyugtató szerintem a túrázóknak is, hogy van ott egy ház, ahova azért segítséget folyamathatnak, hogyha nagyon eltévedtek volna. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Szeglét hangja mai kérdése, és hamarosan megyünk is tovább néhány zene múlva. Tartsanak velünk! Szeglét Rádió!

0: szenzációk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a mai kérdésünk, és persze senkinek a kedvét nem akarjuk elvenni a kirándulástól, de azért az, hogyha felkészülünk néhány dologra, aztán nem baj, úgyhogy hát ebben segít ez a műsor, szóval senki ne rémüljön meg a következő eset hallatán sem. Mecsekben, ösvényekről letérve eljutottunk egy nagy, nedves völgybe, ahol előttünk kb. 7 méterre elsétált egy vaddisznó család, elől-hátul nagy, köztük szép sorban a kicsik. Igazából kb. Egy fél másodpercig láttam őket, mert egyből a barátaimnak mutattam némán, hogy álljunk meg és maradjunk csöndben. Aztán úgy kanyarodtak be, hogy a megtett út irányába mentek, szóval muszáj volt előre haladni, amerre viszont mindenhol teljesen istálószag volt. Ilyen intenzív állatszagot azóta sem éreztem erdőben. Minden tele sárral és nyomokkal, utána pedig egy elég sűrű bozótoson kellett átvágni a másik oldalon. Hangosan tapsolva, énekelve, én személy szerint kicsit remegve mentünk, így egy jó fél órát, mire kijutottunk a nagyon lenyűgöző kiszögellésre, kicsit Gondor vibe-okkal, 250 fokos panorámával, szóval megérte a szívroham. Írja nekünk Dominik, köszönjük szépen, és hát igen, egy vaddisznó családdal szembe találkozni, az pont olyan, amivel hát nem akarna az ember, de köszönjük, hogy megosztotta az élményt, és igen, túl lehet élni ezt a helyzetet is. Azt már múlt adásban elmeséltem, hogy nekünk dobogókönél, meg a rámszakadéknál olyan technikánk volt, és ezt javaslom mindenkinek megtanulásra, hogy mondjuk heten voltunk, és mindenkinek volt egy sorszáma, 1-től 7-ig nyilvánvalóan, és mikor ellenőriznünk kellett, hogy megvan-e mindenki, akkor az egyes felkiáltott, hogy 1, a kettes, hogy 2, és így végigmentünk 7-ig, és mikor mindenki száma elhangzott, akkor meg lehetett nyugodni, hogy mind megvagyunk. Ezt nyilván nagyobb csoportnál még jobb kivitelezni, de tök hasznos dolog, és akkor is, hogyha esetleg besötétedik, vagy leszáll valamilyen köd, mert erre is volt példa a mi kis életünkben, akkor meg tudunk bizonyosodni arról, hogy minden tag megvan. Következő üzenetünk, nem tudom, hogy kirándulásnak fogható-e fel, de iskolából mentem haza 14-15 évesen, amikor az út szélére lehúzódott egy furgon, a pasi meg megkérdezte, hogy merre van az Akác utca. A szüleim nagyon kicsi korom óta mondták, hogy nem állunk szóba idegenekkel, el is kapott egy rossz érzés, de úgy voltam vele, hogy amíg nem megyek közel, nem lehet baj, segíteni pedig kell. Abban a pillanatban, hogy válaszra nyitottam a számat, láttam, hogy a keze az öle felett gyorsan jár és fura hangokat hallok. Ahogy újra az arcára néztem, elmebeteg módon vigyorgott, szóval válasz nélkül futni kezdtem. Hál' Istennek az ijegységen kívül nem lett semmi bajom. Ezt Boglárkától kaptuk, és hát tulajdonképpen azért ez elég ijesztő helyzet volt, és voltak az előző adásban olyan üzeneteink vagy válaszaink is, amelyben kiderült, hogy hát valaki egy beteg aberrált ember az erdő egyedül járja, és hát hogyha szembe találkozik valakivel, akár követni kezdi, vagy mutogatja magát, vagy ilyesmi, szóval erre is kifejezetten figyelni kell. Én nem annyira javaslom az egyedül kirándulást, főleg hölgyeknek. Még egy rövid üzenet belefér ebbe a blogba. Sétáltunk a kislányommal egy patak mentén, és a szürdök mögött egy lövést hallottam, elég para volt. Hát igen, azt elhiszem, hogy para volt, én sem szeretnék lövést hallani semmilyen szituációban, nem vagy egy erdő mellett. Úgyhogy köszönjük szépen az üzeneteket, ha van további ijesztő kirándulós élménye, küldj el a 0630-592-5925-re, vagy a kimanság@cegdedradio.hu-ra, mert hogy a mai napon tervezem befejezni ezt, lezárni ezt a témát, úgyhogy hogyha van ilyene, akkor ne késlekedjen, és ha van kedve is, akkor küldj el nekünk. Köszönjük!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: 0635 92 92 vagy kívánságkukac@ceglédradio.hu, ezek a Cegléd hangja elérhetőségei, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Emese már új üzenet küldő, már a mai kérdésre válaszolt, ezért fel is olvasom az üzenetét. Télen a Mátrában a kékesre felfelé kaptatva egyszer csak megmozdult tőlem 2 méterre valami. Egy kifejezetten jó kiállású vaddisznó úriember ment, hál' Istennek a tőlem ellenkező irányba, én meg egy szép kis sikoltással jeleztem neki nem tetszésemet. Azelőtt pedig a Pilisben májusban néhány kis vaddisznó ment el előttem, és a barátom előtt csörtetve, de valahogy a mamát szerencsére nem láttuk meg. Hát az tényleg szerencse, olyankor mindig azért kicsivel nagyobb a veszélyérzet, hogyha van egy felnőtt is. Következő üzenetünk: egyedül a budakeszi vadasparkban voltam, és gondoltam, milyen jó lesz csak úgy torony iránt elindulni, sétálni kicsit. Nem volt még GPS-es telefon, a térkép meg annyit ért, mint halottnak a csók, mert a turista jelzések le voltak kopva. Telkiig sikerült elgyalogolnom az erdőben, de akkor már tényleg kicsit féltem. Egész nap egyedül bókláztam, a szendvics meg a víz már régen elfogyott, és ment le a nap. Ez volt a szerencsém, mert estére már lehetett hallani és messzeről látni, ha valaki reflektorral ment az úton, így volt irányzék. Már sötétben értem Telkire, onnan meg vissza stoppal a kocsihoz, de mégis olyan csodálatos helyeket láttam, hogy megérte. A legparább egy fenyőerdős rész volt, ami nappal is tök sötét volt, semmi ajnövényzet, csak a csend meg a félhomály. A végén már komolyan izgultam, hogy onnan nincs kiút. Hát igen, itt felmerül az is, hogy nem annyira ismerted a környéket, szóval az eltévedés is benne volt, elfogyott a víz és az élelem, és rád is sötétedett. Szerencsé, hogy állatok nem jöttek, úgyhogy minden esetre szerencsésen alakult, bár azt mondod, hogy megérte, de azért volt benned némi para, úgyhogy mindenki csak óvatosan induljon kirándulni. Elég sokat kirándultam már életemben, soha semmi para nem történt, ezt Zsófitól kaptuk, és ez tök jó, legyen is mindenkivel ez ugyanígy, de azért nem árt felkészülni a rossz dolgokra, köszönjük azért az üzenetet. Kempingezésnél már többedik éjszaka is furcsa brummogást hallottam, de már nagyon közelről. Felkaptam egy jó nagy botot éjszaka, és marra sötét volt, alig láttam valamit, őt sem láttam, és mentálisan próbáltam felkészülni a mindent eldöntő összecsapásra a medvével, idézőjelbe tette a kedves hallgató. Még egy utolsó ötletem volt, mi lenne, ha megpróbálnék morogni, mint egy nagy kutya. Én se látom őt, ő se lát engem, hát ha bedőlnek és elhúz a búzsba. Nem medve volt, csak egy vaddisznó. Nyilván a csorda vezére. Először egy ilyet röffenést hallottam, utána röfögést, visítást, meg ágak ropogását, majdnem minden irányból. A vaddisznó az egész csordájával együtt úgy látszik megijedt tőlem, és mind a kb. 20-an menekültek előlem, írja nekünk Gergő. Hát azért ez nem sokon múlt, mondjuk úgy, de jó volt az ötlet, és szerencséd volt. Ez elég ijesztő lehetett, belátom. És hogyha önnek is volt ilyen ijesztő élménye, a következő órában is ezzel foglalkozik a Cegléd hangja. Küldje el nekünk, ha van kedve, 0630 5 9 2 5 9 2 5, csak mint az FM sávunknak a 92.5-je. A lényeg az, hogy küldje el, hogyha van kedve, mi meg majd várjuk, és szeretettel beolvasom a következő órában, ami néhány zene és a hírek után itt is van.
1: I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

0: csak a múlt.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új járatokat indít október végétől a Wizz Air. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzet egységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyet rendes eljárásban vizsgálja Sulyog Tamás indítványát. Ez szerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsa-Alam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, amíg a Vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Thessalonikibe. Emellett Hurgadára, Sármességbe és Gizába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest megyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valóság többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót. 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését.
1: Az időjárásról.
2: Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai adásban a legijesztőbb kirándulós élményekkel foglalkozunk, már nem először, de a bent maradt üzeneteket, a korábbi adás alatt bent maradt üzeneteket már kibipáltuk, de szerencsére jöttek újak, és ezekkel megyünk tovább. Már is itt van Anett üzenete. Ha ön is küldene nekünk, akkor a 0635-925-925-ös SMS számon ezt megteheti, de írhat a kívánság@ceglitradio.hu címre is, hogyha e-mailben szeretne fogalmazni, ott kicsit hosszabban is lehet. Na jó, gyerekkoromban a nyári táborokban, mikor bátorságpróba volt és egyedül végig kellett menni az erdőben egy ösvényen éjszaka, és Margó néni tördelte a bokorban az ágakat, Kati néni meg a susnyátban szotyizott, elég para volt, ja nem. Igazából lehet, hogy ott edződtem meg, minden nyáron egy hét kirándulás reggeltől estig és bátorságpróba a végén. Innen is köszönöm a szuper élményeket, amelyeket szereztem, és egész életemre megszerettem a kirándulást, túrázást, múzeumokat, városnézéseket, és nem nagyon van olyan része az országnak, amit ne jártam volna be. Anett üzenetét olvastam tehát, és ez tök jó, hogy így sikerült veled megszerettetni. Emlékszem, hogy nekünk is voltak bátorságpróbáink, és igazából tényleg szürkületkor mentünk, gyakorlatilag mindenhol, ahol el lehetett volna tévedni, egy tanár vagy egy segítő elbújt a bokrok között, és tulajdonképpen, hogyha rossz felé ment volna az ember, akkor segített neki, de inkább ijesztő volt, mert én tudtam az utat, de nem tudtam, hogy pontosan hol vannak elbújva ezek az emberek, úgyhogy amikor érzed, hogy van ott valami a közelben, az úgy parával tölti el az embert, és meg tud ijedni egy kicsit. Nézzük a következő üzenetet. Tájföldön egy másfél méter hosszú nagy gyík elrohant mellettünk az ösvényen, ugyanitt valami útszéli növényen nézegettünk valami növénygyümölcsét, amin futkáraztak ilyen nagy hangyák, és ahogy például a kezemmel közelítettem, megálltak, és a csápjaikat fenyegetően felém emelték. Nem tudom, mi lehetett, de tuti valami mérges hangyafaj, nem nyúltunk hozzájuk végül, és ez talán jobb is így. Ezt az üzenetet egyébként Kristóftól kaptuk, és ezt is köszönjük szépen. Nézzünk még egyet, nekem a legparább az volt, mikor egy túrázás során egy völgyben vitt az ösvény, és a hegyoldalon minden előzmény nélkül kidőlt egy fa. Már ez is baromi ijesztő volt, és nagyon hangos, ráadásul legörgetett pár nagyobb követ, kisebb sziklát maga mellől, amik gurultak felénk. Egyik se ért el hozzánk, de én teljesen egy Végső állomás filmben éreztem magam. Ugye, hogyha valaki nem ismeri, a Végső állomás filmekben van az, hogyha valakit a halál kinéz magának, idézőjelesen kinéz magának, akkor előbb-utóbb valamilyen baleset utol fogja érni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy rajta vagyunk ezen a listán, akkor lehet, hogy egy baleset elkerülünk, de akkor érkezni fog egy következő, és a szereplők próbálnak erre figyelni és elkerülni minden egyes bárhonnan érkező veszélyt. Itt is ilyesmi lehetett, hogy először kidől egy fa, aztán elkezdenek gurulni a sziklák, és igen, hát én is megijedtem volna, ez biztos, de ilyen esettel még nem találkoztunk, mármint hogy fakidőléssel, de persze ez is teljesen jogos félelem, meg hát hogyha kimászunk olyan helyekre, ami veszélyes, és onnan lezúghatunk, vagy esetleg a sziklák a lábunk alatt nem tartanak olyan jól, szóval van rengeteg lehetőség arra, hogy az ember veszélybe kerüljön, úgyhogy mindenki csak óvatosan kiránduljon. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, mert hogy van még válaszunk bőven, úgyhogy néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye.
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Már nem elős első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Úgyhogy, ha ismerős, akkor ne ijedjenek meg, most teljesen új válaszok következnek, és igyekszünk a mai napon lezárni ezt a témát, meglátjuk, hány üzenet érkezik. Már is itt van Viktória e-mailje, egy kicsit hosszabb, és nagyon sok német szó lesz benne, de majd igyekszek nagyon-nagyon jól kiejteni valamit, vagy hát megteszek minden tőlem telhetőt. Na de az üzenet. Vagy 6 éve voltam, a közelben, Ausztriában dolgoztam, eljött meglátogatni egy fiú, ki is jelölte a randi helyszínét, felütötte a Google-t és megnézte, mi van a környéken, el is mentünk Burg Hohenwerfbe, ha minden igaz. De vagy egy óráig gyalogoltunk fel a várba, erdős ösvényen alattunk a szakadékkal, amikor már azt hitted ott vagy, a nagy lópikulát, a főbb odavezető, kivezető, kikövezett út szinte háromszor meredekebb volt, mint a mozgó lépcső, ám nem tudom elmondani, iszonyatos félelmetes volt. Annyira ki voltam nyáron tikkadva, hogy még inni sem tudtam megállni, mert féltem, hogy visszacsúszok, és egy korlát sem volt. A srác meg nem gyújtotta a karját, egyszer sem. Lefelé úgy szintén szenvedtem, nem akartam magamat gyengének mutatni, mert láttam, az idősebbek is bírják, de soha többet az életemben nem tenném meg, hogy engem odarángosson még egyszer valaki. Még jó, hogy nem tudtam, mi vár rám. Anyámnak sem mertem elmondani, mert ha azt mondom neki, hogy megcsípett egy szúnyog, már parázik. A másik, egy másik fiúval volt randim Németországban, rávett a Rodelbahnra, odafel egy személyes nyitott lifttel kellett menni, én, aki tériszonyos, borzalmas volt, próbáltam élvezni, de nem mondom, hogy nem fordult fel a belem, ő sem mondott semmit, hogy hova megyünk, itt szintén nyáron papucsban mentem, még jó, hogy nem esett le a lábamról a mélybe, elég baleset veszélyes volt, azt mondja, mikor felértünk, rodellezzünk külön, ember irányítani nem tudom, fel kell venni a sebességet a kanyarban, így ültünk ketten, én elől, ő a hátam mögött irányított, anyám persze erről sem tud, hát ha csak nem most az adásban megtudja. Minden esetre ezek is érdekes kalandok, és igen, az is nagyon fontos, hogy megfelelő ruhát választunk a kiránduláshoz, mert egy mondjuk lapos talpú cipő egy hegyoldalban nem biztos, hogy segítség, vagy egy papucs, ami lecsúszhat a lábról, úgyhogy erre is fel kell készülni, igen. Köszönjük szépen az élményeidet, hát volt itt ebben minden, és hát örülünk, hogy jól vagy, és maradj is így. Ami nekem eszembe jutott közben viszont, hogy egyszer baráti körrel Dévavárát másztuk meg, hát akkor még bőven súlyosabb voltam, akkor bőven 100 kiló felett lehettem, és én nagy túrás vagyok egyébként, és kitaláltuk, hogy oda fölmegyünk, és hát oda olyan meredek ösvény vezet. A többi vékony barátom, mint a gazella, vagy mint egy őzgida, pattogtak fel a sziklákon, én meg már az út felénél éreztem, hogy ez nekem rohadt sok. De mentünk, és végül is megérte fölmenni, nagyon szép látvány volt, de az jutott eszembe, mikor így tényleg éreztem, hogy ha megállok, az is rossz, mert nem fogok tudni újra elindulni, meg hogyha nem állok meg, az is rossz, mert már nagyon fáradt vagyok, de végül is megcsináltuk, és jól leizzadtam, arra még emlékszek külön. Kedves hallgatók, most ez az egy üzenet fért bele ebbe a blogba, de hamarosan megyünk tovább, mert még van kettő, amikor jövök, úgyhogy tartsanak velünk, most zenék.
1: Zené!

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti záró szavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki ágázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kapos szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Ceglédrádió.

0: Folytatjuk a legijesztőbb kirándulós élményeket itt a Ceglét hangjában, jöjjenek a történetek. Tavaly nyáron a Velebidben voltam túrázni, vittem magammal 4,5 liter vizet, nem lett elég. A visszaúton többször meg kellett állnom hűlni, mert már szédelegtem, amikor visszaértem az autóhoz. Volt benne egy másfeles víz, 1 litert lerántottam belőle, utána szinte rögtön elkezdtem izzadni. Korábban is volt több hasonló hosszúságú túrám ennyi vízzel, csak ott volt kocsma, turista háza közelben, útközben, ahol lehetett folyadékot pótolni, na itt nem volt. Vissza fogok még oda menni, de egy másik évszakban, nem nyáron, és jóval több vízzel. Hát igen, ez így azt hiszem, hogy csak így logikus. Robert üzenetét olvastam fel egyébként, és igen, mindenki gondoskodjon a megfelelő ellátmányról kirándulás előtt, még ha a túra elején nehéz is egy kicsit a táska esetleg. Régen, még bőven az okostelefonok előtt fel akartunk menni a Normafához Budán, meg a kilátóba kirándulni. Apám kitett minket kocsival, hogy menjünk előre, és a kilátóhoz felvezető út aljánál várjuk meg, ő feljön oda autóval. Igen ám, de ha nem a Normafa felől akart feljönni az ember, hanem a másik irányból, akkor onnan nem lehetett behajtani. Szóval addig vártunk, hiába, míg besötétedett, és a buta mobiltelefonunkban nem volt még zseblámba funkció, tehát korom sötétben botorkáltunk vissza a Normafától lévő buszvégállomáshoz, hogy valahogyan hazajussunk. Az út akkoriban még nem volt kivilágítva sem. Igen, hát ki gondolná, hogy egy budai kirándulás is ilyen kalandokba tud fulladni, de szerencsére azt hiszem, hogy mindenki meglett a történet végén. Köszönjük szépen az élménybeszámolót. Van még egy üzenetünk, szerencsére nem az én élményem lett, de megosztom. Egyik ismerősöm egy őszi napon eltűnt, se szó, se beszéd. Sokáig keresték, a rendőrség honlapján is fent volt hónapokig, de nem lett meg. Végül a tavaszi túraszezon előtt találták meg az erdőben, legalábbis ami maradt belőle. Hogy én hogy kapcsolódik ide? Az egyik kedvenc túraútvonalam, rengeteget járok arra, akár én is megtalálhattam volna, sőt, akár én is lehettem volna, aki eltűnik, írja nekünk István. Hát ez egy szomorú történet, és innen is részt vettem a családnak, nem lehetett egyszerű, és tényleg az talán a legrosszabb, mikor valaki eltűnik, hiszen nincs biztos információnk se arról, hogy él, se arról esetleg nem él, és már a megnyugvás is olyan egy bizonyos idő után, hogy legalább el tudja engedni az ember, nem reménykedik tovább, hogy valahonnan még előkerülhet. Úgyhogy ezért is mindenki csak nagyon okosan túrázzon, ha lehet, ne egyedül, és ezekre, amiket a műsorban elhangoztak, hogy legyen nálunk élelem, legyen nálunk víz, legyünk tisztában a túraútvonallal, ne legyünk egyedül, tudjunk valamilyen módon segítséget kérni, ha kell, és legyünk felkészülve arra is, hogy egy ember vagy egy állat is ránk támadhat, nem árt, hogyha valamilyen eszközzel, valamilyen szinten meg tudjuk védeni magunkat, szóval nagyon-nagyon okosan fel kell készülni a túra előtt, és tényleg azt tudom javasolni, hogy senki ne induljon el egyedül, hogyha teheti. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, van még 2 üzenet a tarsolyban, úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak, és hamarosan zárjuk ezt a témát. Néhány zene múlva jövünk.
1: Cegléd Rádió FM 92.

ez a Ceglét hangja, és annak is a legvége, kedves hallgatók, lassan az üzenetek és a műsor végére érünk. Kettő üzenet maradt még a tarsajomban, ezeket mindjárt felolvasom, és utána pedig búcsúzunk mára, de ne aggódjanak, holnap is jön a Ceglét hangja egy egészen új témával. Nem az én sztorim, hanem a bátyámé. Elvoltak a haverjaival a Gulyadombon, ücsörögnek, bulizgattak a bozótos mellett, egyszer csak feltámadt a szél, és valami baromi büdös szagot sodort oda a szellő. Másnap az erdészek szedtek le egy fickót az egyik fáról, aki már 3-4 napja lógott az egyik ágon. Sajátnál meg én voltam a para oka, ha jól emlékszem, az egyik barátnőm dobott, és kicsit rosszul viseltem, felmarkoltam otthon egy pár doboz sört, majd felmentem az egyik közeli dombra. Letettem magam egy bokor mellé, és ahogy voltam, nekiálltam vedelni és pityeregni. Berúgni nem sikerült, de elbóbiskoltam a bokor alatt, úgyhogy mire felkeltem, besötétedett. Kora tavasz volt, szóval a hűvös kicsit felélénkített, és így gondoltam, hazamegyek. Battyogok lefelé a dombon, a rahat sötét miatt, viszont benéztem, hol van az ösvény, és valami nagy kövön elbotlottam, és elkezdtem legurulni a dombon. Na már most egy társaság vagy család szintén arra járt, csak az ösvényen, és egyszer csak annyit vettek észre a sötétben, hogy valaki eszeveszett sikítás és titkozódás közepette szánkázik át előttük. Nagy bajom nem lett, pár helyen lenyúztam a fejemet, de szerintem a társaság jobban megijedt, mert gyanúsan gyorsan lerohantak a dombról. Írja nekünk Marci, és hát igen, ilyenkor majd mi a jó cselekedet? Segíteni annak a szerencsétlennek, vagy hát lehet, hogy azt gondolták, hogy valami félőrült, aki nem tudom, csak feltűnősködni próbál. Minden esetre ők nem segítettek, szerencsére nem is kellett, mert nem lehet, hogy nagy bajod, de azért ilyenkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy mi is történt. Bár hogyha meg kisgyerekek vannak, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Na mindegy, nem tudom. Az első történet viszont, hogy ott fölakasztotta magát talán az úri ember, és pár napig ott volt a túróútvonal környékén. Hát ez is nagyon durva, ilyenről sem hallottam még, de ezek szerint ez is megtörténhet. Egyébként a legijesztőbb kirándulós élményeket vártok a mai adásban, és már is rátérünk az utolsó üzenetünkre. Kék túra, Bakonyi szakasz, éppen valami tájfutó, tájékozódás vagy valami ilyesféle verseny lehetett, ami keresztezte az utunkat, mert emberek futottak mindenfelé, nem csak az ösvényen, hanem keresztül kasul mindenen is, ahogy bandokoltunk az ösvény két oldalán, kb. Combig érő bokros ajnövényzet, bár ősz volt, így már sárgultak a levelek, emberek szaladgálnak össze-vissza, egyszer csak ahogy kanyarodott az ösvény a bokorból szemből, kb. 8-10 méterről egy csapat vaddisznó bukkant elő, volt is megdöbbenés, most mi lesz, de az volt a szerencsénk, hogy volt köztünk egy árok, ennek mentén ment tovább az út, ezért kanyarodott, így ők jobbra mentek tovább, mi meg balra folytattuk utunkat, gondolom menekültek a versenyzők elől és a gyors utat keresték, amúgy támadó disznónak nem hinném, hogy az ágas-bogas pár méteres árok nagy gond lett volna, azóta sem értem, hogy lehet az erdő közepén ilyet rendezni, illetve hogy úszták meg a versenyzők, hiszen mi több disznót is láttunk, bár azokat már mind távolabb szerencsére. Hát egyrésztről tájékozódási versenyt azt csak erdőben tudnak rendezni, hiszen ez az egyik lényege. De igen, hát ez kiszámíthatatlan, hogy ott lesz-e állat, de úgy látszik, hogy mégiscsak azért ők lettek megzavarva, és szerencsére menekültek, nem pedig támadtak. Úgyhogy igen, hát ez is egy érdekes kaland, és ilyenbe belefutni, ha értik a poént, akkor át az sem szerencsés. Minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, ez volt a kirándulós adása a Ceglét hangjának, és ezzel a témát le is zártuk, holnap egy egészen új témával jövünk. Én pedig Vörös Nandi búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb a viszonthallásra.

0: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: Hírek a Ceglédárjóban.
2: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várhatók sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek közt legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíráknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti záró szavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma 9 órakor az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, illetve a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről. Napirenden szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, például a sztrájkjogot korlátozó akadályok eltörlése és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítése. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye is az arra költött pénznek. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön, a Tolna vármegyei Kapos Szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított. Elütötte a rendőrt és továbbhajtott fékezés nélkül. A járőr olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőr hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején megerősödik, napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: korlátítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, a ceglédiek kedvenc dalaival, meg a fontos hasznos infókkal, a csillagok üzeneteivel, lapszemlével, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem. A mikrofonnál Süveges András.
1: Jó reggelt, Ceglédet!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor és zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor-zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várhatók sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek közt legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíráknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik ma 9 órakor az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, illetve a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről. Napirenden szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, például a sztrájk jogot korlátozó akadályok eltörlése és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítése. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye is az arra költött pénznek. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolnavár megyei Kapos Szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított. Elütötte a rendőrt és továbbhajtott fékezés nélkül. A járőr olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőr hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején megerősödik, napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi. Most megfolytatjuk dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig programokat is ajánlok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
3: Jó reggel.

0: már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Azonnal Jennifer Lopez énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3.999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
7: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
9: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
11: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. Napos idő várható, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, és létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálta a Fidesz és a KDNP. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB meccsen küzd az önkény ellen. Gulyás Gergely pedig elhagyta a süllyedő hajót. Így reagált a kormányfő Orbán Viktor demokrácia temetésére utaló bejegyzésére. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Sulyog Tamás indítványát. Eszerint a legközelebbi plenáris ülésen októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota honlapján. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-ig 200 000 aláírást kell összegyűjteni. folytatódik a kamatcsökkentés az lakossági állampapírpiacon. Az Államadósságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Részletek az AKK honlapján érhetőek el. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már a Quicklink-kel is befizethető. Nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen kattintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás. Az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. A Duna-Tisza közén írtják ezen a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén most kevés a szúnyog.
10: Az időjárásról.
11: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, szivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió!

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holduzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk azonnal a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Nótár Méri kora ellenére szinte csak 20 évesnek tűnik pedig, nem olyan régen töltötte be a 41. életévét, és ezzel együtt már 27 éve van a pályán. Az énekesnő még csak 14 éves volt, amikor bekerült a zeneiparba. Bódi Gusztinak köszönhetően, aki felfedezte kivételes tehetségét, azóta pedig a mulatós, koronázatlan királynője lett, sőt, most Bódi Margóval is megjelent egy közös dala. Bódi Guszti és Bódi Margó számos tehetséget fedeztek fel, egyengedték az útjukat, és a legtöbben valóban sikeres karriert futottak be, de közülük kiemelkedik Nótár Méri, akiről már elmondható, hogy nincs olyan az országban, aki ne ismerné, és most arra is fény derült, hogy hogyan kerültek ilyen közeli viszonyba az énekes házaspárral. Gyerekkorom óta ismerjük egymást Margóval, és mindig is nagyon felnéztem rá, mind énekesnőként, mind pedig olyan nőként, aki édesanyaként összetartja a családját, figyel a hagyományokra, tiszteli és követi is őket. Az évek alatt pedig azt hiszem mondhatom, hogy barátok lettünk, amiért nagyon hálás vagyok, vágott bele Nótár Méri. Amikor tavaly szerepeltem a Starban Star All Starsban, Margó, amikor csak tudott, eljött és a helyszínről szúkolt nekem, sőt, az egész követő táborát arra biztatta hétről hétre, hogy szavazzanak rám, ami nagyon jól esett, folytatta. A barátság ellenére az mindeddig elmaradt, hogy Bódi Guszti feleségével, Margóval készítsenek egy közös dalt. Most azonban erre is sor került, ráadásul nem is akárhogyan. Ugyanis Gusztit teljesen kihagyták a szerzeményből, amire eddig nem volt példa. Nagyon sokat beszélünk telefonon, sőt van a közös projektjeink is, hiszen a Sugarbird kampányban is együtt vagyunk benne, szóval ez nem új keletű dolog. Régóta szerettünk volna már egy olyan dalt, amiben csak mi ketten vagyunk nők, és ezt az energiát adjuk át a rajongóknak. Azt hiszem, ez sikerült is. Ráadásul külön öröm, hogy a születésnapomon jelent meg a dal és a klip is. Bár én Törökországban ünnepelek, de boldog vagyok, hogy a közönségemnek is adhattam valamit ezen a napon. Árult el büszkén tehát Nótár Méri, a borsonline.hu oldal többek közt vele is foglalkozik.
0: Szeglét

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Már is lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Vastag Csaba, igen az énekes, a közösségi oldalán árult el, hogy az apa megszületése korán sem volt egyszerű folyamat, bár a dal már évekkel ezelőtt elkészült, mégsem érezte úgy, hogy eljött volna az ideje a megjelenésének. Nem, hogy félre akartam tenni ezt a dalt, hanem félre is tettem. 2 éve ülünk rajta nagyjából, nagyon sokszor kezdtük újra. Azt tartotta bennem a hitet, hogy egy nagyon jó üzenete van, és nagyon fontos az, amiről szól. Nagyon fontos volt nekem, hogy végre kimondhassa

0: Próbálja feltölteni a lelked kutyát, és erre ma a lehetőséged is lesz. Változtass meg egy időre legalább a prioritásokat az életben, és törődj egy kicsit végre önmagaddal is. Vízöntő, te általában könnyen és jól látsz át bonyolultabb összefüggéseket, és így történhet meg, hogy Nia kevesebb információ alapján is képes vagy jó döntéseket hozni. Ma felül kell vizsgálnod valamit, talán egy másik emberrel való viszonyodat, de az is elképzelhető, hogy egy élethelyzet adódik, melyen változtatnod kell. Talán kellemetlen, de minden bizonnyal szükséges lépések előtt állsz. És végül halak, ma olyan helyzet adódhat, amikor meg kellene bíznod egy emberben, akit talán nem ismersz elég jól. Mint minden hasonló helyzetben, most is segítségül hívhatod az intuíciódat, hiszen az csak ritkán csal meg, most azonban talán ez nem lesz elég. Hagyj időt magadnak arra, hogy utána nézz minden apró részletnek, és vizsgáld a puszta tényeket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak vele!
1: Hírek a Ceglédrádióban!
2: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várható sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés. Megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor az alaptörvény módosítás elfogadására. A volt kormányfő úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik 9 órakor az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítéséről is. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepet szorgalmaz a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor lehet méltó látványos ünnepséget rendezni, a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és jobb helye lenne az arra költött közpénznek. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsalam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Reklámok után azonnal folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, programokat ajánlok, és elmondom azt is, hogy mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
5: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. Budi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos szélökösek kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. A hírek után azonnal játszom a Switch Disco React című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Hamarosan új köztársasági elnököt választhatnak. Iráni célpontok ellen indított támadást az Egyesült Államok. Folytatódik a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel pedig megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Kórházvezetői megbízatásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliza Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház orvosigazgatói megbízatása, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vezetői munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsa-öböl partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat. Az utazáshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízi járművek sebességét. Emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vizeken is. Többen vezettek ittasan vízi járművet. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a Tavon is.
3: Az időjárásról.
6: Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tiszató 25 fokos.
3: Közlekedési információk.
0: kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes ébredezést a későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András már ebben, a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi lesz a téma egy beszélgetésnek köszönhetően, ez mindjárt kiderül. Tartsanak velünk!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
6: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy dialógussal, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül a riporter Szatmári Gábor.
0: Cegléd Rádió.
8: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, annak is a 43. része. Most is dr. Szabó Ivett lesz a vendégem, és vele beszélgetünk egy olyan témáról, amit már a 42. részben elkezdtünk. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
9: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
8: Ez a téma pedig nem volt más, ugye, mint a dohányzás, és hát ez egy lezárhatatlan téma, azt hiszem, hiszen nagyon sokan dohányoznak, nem is tudom, hogy vannak erről kimutatások, hogy a lakosság hány százaléka dohányzik, de azért elég gyakran látni, akár utcán, szórakozó helyeken is, ahol ez megengedett. Természetesen most már nagyon sok helyen tiltják a dohányzást. Egyébként én, mint dohányos ember, ezt a múltkor is bevallottam, ennek abszolút nem vagyok ellenzője. Tehát én nem bánom, hogy akár a vonatokon, ugyebár nem áll a füst a kocsiban, vagy az éttermekben nem lepi el a füst az egész kiszolgáló teret. Tehát ezek szerintem rendben vannak, ugye?
9: Hát természetesen azért alapvetően ezek az intézkedések azért vannak, hogy egyébként nem csak a nem dohányzókat, de a dohányzók egészségét is védjék.
8: Hogyne, tehát ki lehet bírni, ha meg nagyon muszáj, akkor ugye különösen, hogyha valami rendezvény van, nem egyszer van ilyen, ugye dohányosok egyszer csak úgy összenéznek, fölállnak, és akkor kimennek vagy az udvarra, vagy az utcára, ahol ez megengedett, és ott van hamutálca, meg stb., és akkor ott nyugodtan füstölöghetnek, és nem zavarják a bent lévőket.
9: Hát igen, ez egy ilyen olyan szabályozás, ami kevésbé arról szól, ami most a mi témánk, ugye a dohányzásnak. Azért ez egy szubjektív dolog, amit most mondasz, hogy akkor oda megyünk, ahol nem zavarjuk, de valójában a dohányfüst és a dohányzásban levő káros anyag az nem ennyire szubjektív, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden esetben káros a szervezetre, és hát ez a megkülönböztetés talán azért van, mert ugye a passzív dohányzás, talán a múltkori adásban is
8: beszéltünk róla, igen.
9: Hogy ezért más típusú betegségek kialakításában is szerepet játszik.
8: Igen, igen. Hát jó, hát hogyha azért kint vannak az utcán, akkor nyilván nem fog bemenni az étterembe a cigifüst. Tehát...
9: Igen, ez tehát, hogy itt ketté megy a felelősség. Egyrészt, hogy az én saját egészségem fölött milyen felelősséggel tartozom, ez a saját dohányzásomra vonatkozik, és hogy másoknak ártok-e vagy nem, az pedig ugye, amit az imént mondtál, hogy akkor hol van a dohányzásra kijelölt hely.
8: Igen. No, hát akkor most ne is azzal foglalkozzunk, hogy kinek ártunk, kinek nem, mert hogyha tényleg a dohányos betartja a szabályokat, akkor igazából nem gyárt passzív dohányosokat, de arról a saját felelősségről, például hogy a saját egészségünk érdekében mit tehetünk, például a leszokás, mint olyan. Ez általában ugye szenvedélybetegségek esetében nem olyan egyszerű történet.
9: Hát nem, mert ez egy nagyon összetett dolog. Tehát maga nem csak egy tevékenység, nem csak egy cselekvés, lehet ez egy függőség. Érdemes mindig mögé nézni, ugye, hogy az adott embernek mi az a benefit, mi az a jótékony haszon, amiért ő rászokott. Ez lehet, hogyha megkérdezek két különböző embert, más fog mondani, hogy neki mit ad a dohányzás az életében. Tehát ez érdemes így a mögöttes dolgokat is feltérképezni.
8: Igen, szóval a függőségnek is azért vannak lépcsőfokai, tehát van, aki abszolút függő, ismerek olyan embert, aki akkor is, amikor influenzás és köhög, és már lázas, meg fújja az orrát, meg minden baja van, ő akkor is muszáj, hogy elszívjon, ha nem is annyit esetleg, mint egészségesen, de azért egy jó pár cigarettát akkor is elszív. Én világéletemben úgy voltam, mint dohányos ember, hogyha elkapott egy ilyen korság, akkor egy hétig, 10 napig eszembe sem jutott, hogy rágyújtsak. Majd amikor úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, akkor jöhet megint, mondtam még magamnak, megnyugtatva a lelki ismeretemet, de van, aki nem bírja ki akkor sem.
9: Igen, ez valószínűleg, hogyha már ennyire egy személyessé vált ez a beszélgetés, inkább arról szól, hogy te ebben a helyzetben hogyan nyugtatod meg magad azzal, hogy te talán nem vagy annyira függő, hogyha a betegség alatt nem kellett rágyújtanod.
8: De hogyha a
9: dohányzásnak a valódi egészségügyi kockázatát nézzük, hogy mondjuk 10 év távlatából milyen negatív hatással lehet, akkor ez valószínűleg nem annyira nyom alatba, mint az, hogy ezen kívül egyébként naponta hány szál cigarettát szívsz el. Tehát én azt gondolom, hogy ne erről a végéről fogjuk meg azt, hogy ki mennyire függő, mert itt beszélünk egyszer egy függőségről, ami egy viselkedéshez való szokás, egy valóban egy addiktív folyamat, meg beszélünk egy olyanról, hogy magának, a dohányzásnak, meg a füstterméknek milyen egészségügyi káros hatása van. Én azt gondolom, hogy a kettőt külön érdemes tárgyalnunk egyébként.
8: Fú, hát az, hogy milyen káros hatásai vannak, hát azzal fenyegetnek minket mindenféle médiumon keresztül, én azt hiszem. Tehát ez nem kell túl messze menni. Elég felugrani, manapság meg már pláne elég felugrani az internetre, és ott azért megmondják az igazságot, hogy mennyi káros hatása lehet a dohányzásnak, a nikotinnak, meg különösen a kátránynak, erről is beszélgettünk. Ugye

0: még aktívan nem tett azért, hogy ő leszokjon, és a viselkedés változást kutatók szerint ilyenkor a negatív példának a látványa, az talán egy kis eltávolodásban segít.
1: Na, ebben nem hiszek, én megmondom őszintén. Tehát én nem látom azt, hogy kevesebb lenne a dohányos, akár a közvetlen vagy tágabb környezetemben is, amióta ezek a rusnya képek vannak ezeken a cigarettás dobozokon. Régebben nagyon szép formatervezett cigis dobozok voltak, vonzóak voltak persze, és gondolhatná az ember, hogy logikusan, amikor rátették ezeket az elborzasztó képeket, akkor majd sokan hozzá se nyúlnak. Semmit nem változott szerintem.
0: Nem feltétlen van igazad. Vannak olyan emberek, akiknél elindíthat egy ilyen...
1: Biztos.
0: Igen. Ez leginkább azt jelenti, hogy mondjuk neked, meg a te környezetedben nem ez a motiváció. Tehát valószínűleg ez azokra az emberekre, akiknek igazából ez nem nyomott alatban, arról ad inkább egy feedbacket, hogy itt nem arról van szó, hogy te tartanál arról, hogy érelmeszesedést kapsz, hogy levágják a lábadat, hogy infarktust fogsz kapni, vagy a tüdőbetegséged lesz. Neked nem ez lesz a mögöttes motiváció, de azért vannak olyan emberek, akik azt látják, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő jel, és beindít bennük valamit, hogy oké, tehát vannak azért olyanok, akiknél ez működik.
1: Ez hatásos, működhet? Nem tudom. Na, ha már én személyes példáknál maradunk, volt nekem az életemben egy időszak jó 10 évvel ezelőtt, majdnem 2 évig nem gyújtottam rá. Ekkor is így volt, hogy elkapott egy korság, és hát akkor vagy 10 napig bizony otthon kellett feküdnöm, lázas voltam, beteg voltam, influenza-szerű valami történet volt, és akkor meggyógyultam, akkor jött az, hogy na, hát akkor gyújtsunk rá megint, és hát erre szoktam mondani, így szoktam elmesélni kicsit tréfásan, hogy mivel az ikrek jegyében születtem, én tudok így magammal beszélgetni, és akkor így a másik felem megkérdezte, hogy biztos rá akarsz gyújtani? Hát persze, hát meggyógyultam, hát most már rágyújthatok, de gondold meg, biztos? Hát most, hogy mondod, nem, próbáld már ki esetleg, mi lenne, ha nem gyújtanál rá. És na jó, tudod mit? Akkor nem gyújtok rá. És majdnem 2 évig tartott ez a folyamat, de hát igazság szerint ez alatt a szűk 2 év alatt hát több mint 20-25 kiló följött rám. Amikor már a 90-es számot megláttam a mérlegen, mint 175 centis ember, akkor így annak már nem nagyon örültem, és hát tulajdonképpen ez is vitt aztán vissza a dohányzás felé, és most már évek óta ott vagyok a 70 kiló környékén, és ez tulajdonképpen egészségesnek mondható, de közben meg ott van a dohányzás. Na, erre varjál gombot.
0: Igen. Én nagyon szeretek ezekre gombot varni, mert ez pontosan azt mutatja és igazolja, hogy ez mondjuk egy olyan problémakör, amire nem egy darab válasz fog magyarázatot adni, hanem itt megint rendszerekről beszélünk, és én ezeket nagyon szeretem, meg ezeket az összefüggéseket is boncolgatni. Uh-huh. Itt ugye megint nagyon sok téma van ebben. Mielőtt ebbe beleugrok, egy szakember, amikor egy ilyen beszélgetésben benne van, azt kell kérdeznie, hogy mi történt akkor? Mi volt akkor, ami miatt neked működött az? És hogy erre gondolj vissza, ezt most nem visszük ennyire személyesbe.
1: Igen.
0: Olyanra vigyük a fókuszt ilyenkor a beszélgetésben is, vagy akár saját magunkat elemezve, hogy amikor le tudtam tenni a cigit, és amikor én nem gyújtottam rá, akkor én biztos, hogy valamit jól csináltam, és mi az, amikor nekem az jól működött? Mi volt a motivációm, milyen volt a környezetem, hogy éreztem magam? Mi volt az, ami engem abba a döntési sorozatban a jó irányba vitt? Ez az én döntésem volt. Tehát azt a skillt, azt a képességet én magamban hordozom, és érdemes ezekben mélyebben belemenni, hogy mi működött akkor jól. De ez most nem egy ilyen beszélgetés. Abszolút egy nagyon-nagyon gyakori dologról beszélsz, hogyha valaki a dohányzást abba hagyja, akkor alapvetően testsúlygyarapodást tapasztal.
1: Ugye?
0: És az eseteknek a nagy részében.
1: Korábban is hallottam már ilyenről, persze.
0: És hogy nyilván ennek több oka van. Például ugye a maga a nikotin az kicsit meggyorsítja az anyagcserét, és egy picit így maga a metabolizmusunk felgyorsul. Ez, hogyha lelassul, és inkább a raktározó irányba megy, akkor a nem dohányzás az ezt fogja kiváltani.
1: Hát ez az.
0: Aztán alapvetően ugye jellemző az is, hogy amikor így kimegy belőlünk ez a dohányzás okozta kátrány mindenféle, akkor mind a szaglásunk, mind az ízérzésünk javulni fog.
1: És az étvágyunk is.
0: És ez még csak az érzékelés, az ételeknek az élvezete, és olyan intenzívebb ízélmények lesznek, ami

0: emiatt nagyobb kedve lesz az embernek. Az étvágy egy másik dolog, az központilag is szabályozott. Aha. Az étvágy is meg fog nőni. Ráadásul, hogyha arról van szó, hogy mi az, ami még plusz örömet okozott, tehát ugye az, azért egy olyan taktilis inger is, hogy valamit ugye az ember a szájába vesz, akkor kell a pici nassolgatás, picit oda belecsípek, hogy maga ez a mechanizmus is működjön.
1: Igen, igen.
0: És hogyha még hozzáveszem azt is, hogy mit ad a dohányzás, mondjuk ez egy stressz csökkentés, akkor ugyanott vagyok, hogy, hogy az a hiány, az a szükséglet, hogy a stressz csökkentse, most átmegy abba, hogy én csokikat, nasikat, chipset, bármit fogok csipegetni, enni, vagy ez egy örömforrás? Tehát nem csak
1: például az is, bizony.
0: Az örömforrás. Igen. Akkor valamibe ez az örömszerző tevékenység, ez átmegy, és nagyon-nagyon kézenfekvő, mivel mind a kettőnek köze van a szájunkhoz, hogy ez egy olyan tevékenység lesz. Ez sok esetben átmeneti, de sok esetben ez tartós, de azt le kell szögezni itt rögtön, hogy egészségügyi szempontból az elhízás még mindig kisebb rizikót jelent, mint maga a dohányzás.
1: Igen.
0: Tehát ne azért szokjak vissza, hogy mert akkor lefogyok, és ne legyek olyan elhízott, hogy én egészséges legyek, hanem menjek bele a leszokásba tudatosan úgy, hogy vélhetően ez ilyen dolgokkal fog járni, és legyek erre felkészült. És hogyha felkészült leszek, és utána olyan kis stratégiákat, meg kis fegyvertárat fogok magamnak kialakítani, akkor ezekre a dolgokra sokkal jobban fogok reagálni.
1: Például a mozgás, ugye?
0: Például a mozgás minden szempontból.
1: Igen.
0: Abszolút.
1: Az is lehet örömforrás.
0: Örömforrás, stresszlevezetés, elterelő hadművelet. És ugye ott vagyunk megint a sóvárgásnál, amikor jön a sóvárgás, hogy most kell rágyújtani, akkor csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, most 20 másodpercig nem gyújtok rá. Mert mindig az idegrendszernek az, hogy én most eldöntöttem, hogy nem gyújtok rá, és nem is fogok, az egy beláthatatlan keretű dolog. Az olyan nem tudja értelmezni. De én csak azt mondom magamnak, most 20 másodpercig nem, és akkor abban a 20 másodpercben lesz nekem stratégiám. Légzőtechnika, sétálok egyet, felszaladok a lépcsőn egy emeletet, leszaladok, kilépek abból a helyzetből, valamilyen más tevékenységet végzek, nem eszem, hanem valami más tevékenységet, akkor ez a sóvárgás ez csökkenni fog. És utána megint hozhatok egy újabb döntést.
1: Jó, 20 másodpercen belül be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, ha már itt tartunk. Nem azért, mert rá akarok gyújtani, hanem azért, mert lejárt a műsoridőnk most. Befejeztük ezt a témát, hogy érzed?
0: Ebben azt gondolom, hogy még mindig lenne mit.
1: Vagy akár más szenvedélybetegségekről is ejtsünk szót, vagy maradjunk még a cigarettánál, vagy a pipánál.
0: Nyitva is hagyhatjuk ezt a kérdést, mert vannak még mondjuk olyan stratégiák, amit érdemes tudnunk, hogyha azt fontolgatjuk, hogy leszokunk.
1: Jó.
0: Amiben támogatni szeretnénk a hallgatókat.
1: Abban viszont nem szeretnénk őket támogatni, hogy leszokjanak az Egészségünkre című sorozatról, úgyhogy folytatjuk mindenképpen, és legközelebb vagy ennél a témánál maradunk, vagy egy teljesen más új témával jövünk majd elő dr. Szabó Ivettel, akinek nagyon szépen köszönöm a most elmondottakat is, úgyhogy folytassuk innen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Ivett.
0: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk dallal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok.
4: Volt egy

0: késve bár, de jönnek a legfrissebb információk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, utána visszatérek a dalokkal. Hallgassanak ránk!
1: Hamarosan új köztársasági elnököt választhatnak. Iráni célpontok ellen indított támadást az Egyesült Államok. Folytatódik a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel pedig megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Kórházvezetői megbízatásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliza Borsoda Baúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház orvosigazgatói megbízatása, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vezetői munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsa-öböl partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quicklink-el is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat. Az utazáshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízi járművek sebességét. Emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vizeken is. Többen vezettek ittasan vízi járművet. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a Tavon is.
2: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tiszató 25 fokos.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a későnk előknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban mindjárt folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. FM

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza, azonnal megmutatom. A felvételét játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, ismét drágább lett a kőolaj. Marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésen. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése. A képviselők vitáznak a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozó akadályok eltörléséről és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítéséről is. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. emelkedett a kőolaj világpiaci ára. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal, 84,5 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Irán válaszul az amerikai erők egyik bahreini bázisát támadta. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. Vádat emeltek egy török bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt. A férfi azért kereste fel a buszvezetőt a végállomáson, mert a lánya korábban konfliktusba keveredett vele. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt eljárás indult ellene. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi, kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog.
9: Az időjárásról.
10: Országszerte sok napsütésre számíthatunk délutántól északkeleten és a középső ország részben. Előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, megmarad a kánikula.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a X-2-t a Ceglédiek kedvenc dalaival. Hamarosan pedig a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk egy pöppet az érdekesebb dolgokkal. Maradjanak velem.
0: FM 92.5.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Mi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. Nagyot megy a közösségi médiában a 2020-ban meghalt argentin futballikon Diego Maradona mondata, aki állítólag már 2018-ban megjósolta, hogy negyedekre fogják szabdalni a foci meccseket az észak-amerikai világbajnokságon, és valóban találni cikket róla, amiben ilyesmiről beszél. Maradona 2018-as oroszországi VB-n a venezuelai Telesur kommentátora volt, aminek műsorában már azt is kritizálta, hogy három észak-amerikai ország rendezheti a 2026-os VB-t, ellenérzését az alábbiakkal indokolta. A kanadaiak jósi elők lehetnek, az amerikaiak 4-25 perces periódust játszanának a világbajnokságon, de 100 percet kéne játszanunk. Mexikó két meccset nyer, aztán szembe kerülnek Brazíliával vagy Németországgal is kiesnek. Papíron változatlanul két fél időre játsszák ugye a futballt a VB-n, de bevezették az ivószüneteket, amikre persze reklámokat is rádobtak. Ezt a közönség rendszeresen fügykoncerttel honorálja, több edző és játékos is beszólt már miatta. Gianni Infantino FIFA elnök szerint viszont nem rossz. A 442 felidézte már az 1994-es amerikai VB előtt is felmerült a játék negyedekre bontása, ugyanis az amerikai tévéket megijeszthette, hogy 45 perces játékrészek vannak, amiközben alig lehet reklámokat adni, ráadásul az 1990-es VB gól szegény és nyomokban unalmas volt. Ebben az évben az akkori FIFA elnök dobta be az ötletet, hogy a foci betörhessen az amerikai piacra. Az ötletet az UEFA és a szabályalkotó testület sem támogatta, ment is a levesbe, most nem vezetik be Európába, de például a mezőnyjátékosok hazaadásait innentől nem foghatják meg a kapusok, szóval volt új szabály azért, az 1994-es VB pedig így is pénzügyi siker lett. Hát ennyit a labdarúgó világbajnokságról egyelőre.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egy

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk VB-vel kapcsolatos érdekességgel. A 2026-os futballvilágbajnokság szervezői rendkívül erőfeszítéseket tettek azért, hogy eltüntessék a nem kívánatos márkákat és logókat a világbajnokság helyszínéről. A FIFA ugyanis csak azoknak a vállalatoknak akar megjelenést biztosítani, akik hivatalos szponzorai és támogatói a tornának, minden más márkajelzés pedig tűzzel vassal írtanak. Ebben a hazban pedig odáig mentek, hogy mémmé vált az abszurd szigoruk, amit jó pár márka meg is lovagolt. Az már megszokott dolog, hogy világ és Európa bajnokság idejére átkeresztelnek stadionokat, mert olyan nevet viselnek, ami éppen konkurense valamelyik FIFA vagy UEFA partnernek. Két éve a Müncheni Allianz Arénából egyszerűen csak Munich Football Arena lett az EB idejére, a biztosító társaság logóját pedig letakarták. A mostani világbajnokság stadionjai, vagyis ez a helyzet, a FIFA és a helyszínek közötti szerződések megtiltanak mindenféle reklámot, marketinget, promóciót, kereskedelmi értékesítést, vagy egyéb azonosítást a lelátókon, eredményjelzőkön, székeken, a személyzet ruháján, az akkreditációs kártyákon, kerítéseken, vagy bárhol máshol a stadionon belül, annak környékén, illetve a stadion feletti és körüli légtérben. A FIFA annyira elszálltan védi a szponzorai kizárólagosságát, hogy az Independent cikke szerint ebből 1,8 milliárd dolláros marketing bevételre tesz majd szert ebben az évben 2026-ban. Néhány olyan márka, amely nem hivatalos partnere a FIFA-nak, éppen a kitakarásból és cenzúrából kovácsolt magának marketing lehetőséget. A San Franciscó-i amerikai futballcsapat otthona a valamivel több mint 68 ezres Levi stadion, ahol a divatmárka jellegzetes formájú logóját több helyen is fehér lepelbe csomagolták, amivel valójában nem sok mindent érdekel, hiszen így is bárki felismeri a Levi's logót, ráadásul még a figyelmet is felhívták rá. A Levi's annak rendje és módja szerint rárepült erre a hírverésre, és világszerte több üzlettel logóját maga takarta le, és az Instagram oldaluk profilképét is megváltoztatták erre. Hasonló kampányt talált ki a Foxborough-i stadion névadója, a Gillette, akik egy photoshopolt képen borotva habbal takarták le a nevüket. A FIFA egyébként a The Look Company és a Wasserman Live ügynökséget bízta meg a feladattal, hogy a helyszíneken eltakarják a nem kívánatos logókat. A New England Patriots stadionjában volt elég munkájuk, ugyanis mind a 64146 széke rajta van a Gillette neve, amiket egyesével kis kék ragasztószalagokkal takartak le. Egyébként az ide tartozó alkotásokat, képeket meg lehet nézni az interneten is. Érdekes történet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 23-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Calvin Harris érkezik azonnal a hírek után hozzánk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Gyümölcsleves. A menü zöldbabfőzelék sült debrecenivel. B menü töltött dagadó hagymás tört burgonyával. Extra menü békönnel, sajttal töltött sertésszelet, rizssel és krokettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
7: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be a Perzsa-öböl partvidékéről és környékéről. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket is támadott Bahreinben. Kalózkodásnak nevezte a brazil elnök, hogy az Egyesült Államok vámot szedne a Hormuzi szoroson áthaladóktól. Donald Trump tegnap közölte, hogy országa biztosítani fogja a Hormuzi szoros járhatóságát, de ellentételezést kér. Az amerikai elnök költségeik 20%-os megtérítését várja el a teherszállítmányoktól. 10 millió forintot gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok. Ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárásra követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára mondom el, hogy mi a szitu ezügyben, akik nem hallották a Jó reggel Ceglédet, mert ott már a napi horoszkóp hallhatóvá vált. Most folytatjuk tehát, hogy ígértem, dalokkal érkezik a Coldplay. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán

0: útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Szemlétrádió. 92.5.

Folytatjuk itt a 92-t, jön a csillagok üzeneteivel. Ha a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója az, hogy alternatív megoldások, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, néha nagyon nehéz kilépni a megszokott keretekből és felvenni olyan szokásokat, melyek azelőtt szinte elképzelhetetlenek voltak. Mostanában azonban egyre többször kerülsz ilyen helyzetbe, és ez téged is megváltoztat. Talán nem egyik napról a másikra, de fokozatosan biztosan. Ne aggódj azonban, nálad ez az átalakulás mindig pozitív előjelű végül. Pika! Azok a változások, melyek mostanában körülötted zajlanak, szinte elkerülhetetlenek. Ha pedig valamit nem tudunk változtatni, akkor csak is egy dolgot tehetünk, beleállunk a dologba, és mi magunk is megváltozunk. Ez sohasem könnyű, de legalább te irányítasz majd, és nem az események fognak téged. Ikrek! Gondold végig, mikor engedted el magadat kicsit utoljára. Mikor szórakoztál felhőtlenül, játszottál valamit, vagy tettél bármit vidáman, önfeledten. Próbáld kevésbé komolyan venni az életet, vagy legalább egy kis időre lazítani és elfoglalni magadat valamilyen vidám dologgal. Tedd meg ezt például ma, hidd el, csak belekezdeni nehéz. Rák! Néha úgy érzed magadat, mint az a négyzet alakú tárgy, melyet folyton bele akarnak tuszkolni egy kör alakú lyukba. Vannak ugyanis olyan visszatérő élethelyzeteid, amelyek során úgy érzed, nem vagy a megfelelő helyen, közegben. Ne gondold azt, hogy ezért te vagy a hibás. Egyszerűen kicsit más vagy, mint a környezeted, egy igazi egyéniség, légy erre inkább büszke. Oroszlán! Gyakran előfordul, hogy dolgok egészen szépen indulnak, és azután menet közben egyre csak változnak, romlanak, végül kiderül, hogy csak egy máz vagy egy állasz volt az, amivel először találkoztál. Majd kapcsolatodat illetően érezheted ezt, amikor az illető egyszer csak valami egészen más mutat magából, mint amit eddig láttál. Szűz! Ma lehet, hogy vissza kell lépned egy tervedtől, vagy egy olyan ígérettől, melyet régebben tettél valakinek, mivel időközben megváltoztak a körülmények. Ha így van, igyekez alternatív megoldásokban gondolkodni, vagy az egészet

0: későbbi időpontra halasztani. Sokkal megértőbb fogadtatásra számíthatsz a környezetettől, mint hiszed. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma lehet, hogy lesz egy olyan pillanatod napközben, amikor hirtelen minden a helyére kerül, megvilágosodik, és egyszerre csak látod a megoldást, vagy hogy mit kell tenned. Használhat az új tudást, és oszd is meg azokkal, akik körülötted vannak. Idéz elő változást, és légy hasznára másoknak is. Most erre lehet egy komoly lehetőséged. Skorpió, néha, ha valami egészen közel van hozzánk, képtelenek vagyunk a részleteken kívül mást megfigyelni. Ahhoz pedig, hogy átfogóan lássuk a helyzetünk, el kell kicsit távolodnunk a dolgoktól. Lehet, hogy ma pont erre lenne szükséged, ha meg akarod kapni a válaszokat, melyek segítenek tovább lépni egy helyzetben. Keresd az összefüggéseket és megvilágosodsz. Nyilas, bárhogyan is alakul az életed a továbbiakban, mindig azt a megoldást keresd, amelyik a legnagyobb szabadságot biztosítja számodra. Te ugyanis csak is olyan közegben vagy képes tartósan élni és alkotni, melyben nem kötik meg a kezedet. Változás jön most az életedben, és amikor kiválasztod az utat, melyen elindulsz, ez legyen az egyik legfontosabb szempontod. Bak, mostanában talán egy kicsit túl sok időt töltöttél el azzal, hogy valaki másnak az érdekében cselekedtél, és lassan kezdesz kiürülni, csökkennek a belső erőforrásaid. Ha így van, ideje feltölteni a lelked kutyát, és erre ma a lehetőséged is lesz. Változtass meg egy időre legalább a prioritásokat az életben, és törődj egy kicsit végre önmagaddal is. Vízöntő, te általában könnyen és jól látsz át bonyolultabb összefüggéseket, és így történhet meg, hogy néha kevesebb információ alapján is képes vagy jó döntéseket hozni. Ma felül kell vizsgálnod valamit, talán egy másik emberrel való viszonyodat, de az is elképzelhető, hogy egy élethelyzet adódik, melyen változtatnod kell. Talán kellemetlen, de minden bizonnyal szükséges lépések előtt állsz. És végül halak, ma olyan helyzet adódhat, amikor meg kellene bíznod egy emberben, akit talán nem ismersz elég jól. Mint minden hasonló helyzetben, most is segítségül hívhatod az intuíciódat, hiszen az csak ritkán csal meg, most azonban talán ez nem lesz elég. Hagyj időt magadnak arra, hogy utána nézz minden apró részletnek, és vizsgáld a puszta tényeket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős viharos szélökösek kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: jelentem a délelőttnek vége. A délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal játsz a Martin Garrix előadásában a Told You So című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsérültek. Ipari létesítmények, lakóházak és rakéták rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. ismét lelőttek egy embert az amerikai bevándorlási hatóság emberei. Közlésük szerint az illegális bevándorlóra menekülés közben a közbiztonság védelmében nyitottak tüzet Maine államban. Jogvédők szerint a 26 éves kolumbiai férfinak amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt. Az elmúlt másfél évben 7 ember vesztette életét a bevándorlási hatóság akciói során. Donald Trump tavaly januárban indította el a bevándorlók tömeges kitoloncolását. Az elmúlt hetekben a hatóság országszerte fokozta az akcióit. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket.
6: Az időjárásról.
7: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tiszató 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemétel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz-minusz 2-t azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Tartsanak velünk.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Fia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény.

könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Ceglét Rádió.
1: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős viharos szélökösek kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor és zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
5: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Augusztus 3-ától érvénytelenek lesznek a régi könyvformátumú személyigazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán drón támadás. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladáscsökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek.
2: Az időjárásról.
6: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskeméttel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal, meg hamarosan egy beszélgetéssel. Tehát ebben a szűkatlan percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, ahogy ígértem, egy régebbi dialógus ismétlése szól a folytatásban. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szeglét Rádió. Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immár 97. része, vészesen közeledik a jubileumi 100. adás, de azért ez még csak a 97. de most is természetesen Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni. Egy nem is túl távoli úti célról, egy olyan dologról, ami azt hiszem, hogy sokak számára ismerős lesz majd. Szervusz Dávid, köszöntelek!
2: Szia, és örülök, hogy egy igazi nyári témával folytathatjuk a beszélgetésünket.
1: Igen, ilyenkor nyáron sokan keresik a vízpartokat, éppen itt is lehet Szegléden is, hogyha nagyon muszáj. Ott van a Nagy Balaton természetesen, ugye Magyarország legnagyobb tava, de talán azt kevesen tudják, hogy a második legnagyobb tó itt Magyarországon, a Tiszató, ami egy gyakorlatilag mesterséges tó, de hát én már jó pár évtizede járogattam arra folyamatosan, és én azt figyeltem, hogy gyakorlatilag olyan, mintha mindig ott lett volna. És most már egy teljesen természetes környezetet ad. Na most erről a tóról fogunk most beszélgetni, hogy milyen lehetőségeket tud adni esetleg a nyári nyaralási tervekhez, avagy éppenséggel mit tudunk ebből hasznosítani itt Szegléden.
2: Ahogy mondtad is, ez egy mesterséges tó, még a szocializmus idején alakítottak ki.
1: Bizony.
2: Egy mederrendszert, amiben aztán vannak kisebb-nagyobb külön öblök, morotvák, holtágak, de ott folyik át ugye az élő Tisza is, és az egésznek a végén van kiskörénél a vízerőmű. Tudod, ez energiatermelés.
1: Ezt mi tanultuk általános iskolában a 70-es években. Hát nem sokkal korábban jött ez létre.
2: És nagyon jól mondtad, hogy egy ilyen természetes közeg jött létre, végül is jobb állapotban van sokszor ökológiailag, mint mondjuk a Balaton.
1: Hát bizony.
2: Van is erről egy dokumentumfilm, az a neve, ha majd valaki rákeres, hogy Tiszató, az ember alkotta paradicsom.
1: Hoppá.
2: És amiért most beszélünk róla, egyrészt persze ott jártam, de Szeglédtől nagyon elérhető távolságra van.
1: Igen, pont jó. Tehát, hogy azért nem itt a szomszédban van, egy picit menni kell.
2: Tehát van, egy kicsit már más közelben.
1: Levegőváltozás megvan.
2: Így van, meg akkor, ha vannak igen. haragosai az embernek, akkor nem kell őket kerülgetni a strandon. Ez is egy szempont, de hogy egy-másfél óra alatt most, hogy az M4 az folyamatosan hosszabbodik, tudod, a kiépített szakasz, egy-másfél óra alatt bármelyik pontjára végső soron oda tudsz érni.
1: Említetted itt, meg az ismerősöket, hát mondjuk én Szatmár csekében jóval távolabb is találkoztam, nem haragosommal, hál' Istennek, hanem nagyon kedves barátommal, Surányi Dezső professzor úrral futottam össze a Szatmár csekei strandon egyszer, ahol ő éppen egy dokumentumfilmet forgatott az ártéri gyümölcstermesztésről.
2: Csodálkoztam volna, a professzor úr nem munka kapcsán van ott, hanem valahol fürdőnadrágban sütteti a hasát.
1: Na, hát szóval a ceglédieket nem lehet elkerülni, mindenütt összefuthatsz velük, ott is, a Tiszatónál is nyilván, de azért ne zavarjon senkit, sőt.
2: Sőt, mi nagyon jól elbeszélgettünk ott ceglédiekkel is, akikkel éppen találkoztunk, mert hogy miért is jó egyébként a Tiszató, és miért beszélünk erről egy fejlesztéses műsorban. Én gyakorlatilag már 2003-tól kezdve nagyon sokszor voltam ott az érettségi után, minden nyáron elmentünk oda nyaralni. És így végig tudtam követni, hogy milyen változások vannak a környéken.
1: Láttad szépen a folyamatot is, így van.
2: Így van, ami egyfelől egy leépülés volt a 2000-es években és a 2010-es évek elején. Mi Kisköre környékén voltunk sokat, ott gyakorlatilag egy leszállóágba került a turizmus, de úgy egyébként sem volt annyira jó állapotban a tó környéke.
1: Jó, hát akkoriban volt 2000-es éveknél, ugye pont 2000-ben talán ugye a ciánszennyezés, ami azért hát rendbe vágta a dolgokat rendesen, de utána aztán kiderült, hogy nincs olyan nagy baj. Én szakemberekkel beszélgettem én ott a felső Tiszavidéken, amit már emlegettem, és ők mondták, hogy oké, hát ezek a nagy busák meg nagy halak közül sok kipusztult valóban, de tulajdonképpen az egész élővilágnak az alapja, ami ott van lent az iszabban gyakorlatilag, az majdhogy nem sértetlen maradt, és néhány év alatt regenerálódni tudott. Így van. Igen.
2: És ezt nagyon lehet is látni, ugyanis a Balatonnal ellentétben itt azért nagyon sok a védett terület.
1: Igen.
2: Ezért akár a vízimadarak, amik mondjuk máshol ritkaságnak számítanak, vagy vízinövények, vagy akár a hal világ, az nagyon gazdag. Úgyhogy már korábban is belőtték, hogy ez az ökoturizmus irányvonal lehet.

0: ez a csekélyebb környezeti terheléssel járó, kicsit sportosabb, vagy akár nagyon sportosabb turizmust akarja, és erre álltak rá, és itt a helyi szereplők, itt beleértve országgyűlési képviselők, kormányzati intézmények, helyi önkormányzatok, helyi vállalkozók nagyon jól összetudtak fogni, és megdöbbentő volt látni, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben mi minden változott a Tisza-tó körül. Tehát hosszú távú elkötelezettséggel nagyon jó dolgot lehet létrehozni, úgy is, hogy mondjuk nem épített be a partot mindenhol, ahol lehet. A Balatonon ez probléma. És gondoljunk bele, hogy új hidak épültek, ott az északi részén, például a tónak, és nem csak, hogy új hidak, hanem új kerékpáros hidak is. Ugyanis most már körbe biciklizheted a Tisza-tavat.
1: Ez fontos, igen, igen.
0: Ami egy nagyon jó szabadidős program. Van, aki ezt egy nap alatt megcsinálja, van, aki mondjuk 2 nap alatt, van, aki mondjuk ilyen e-bike-kal megy, tudod, ezekkel az elektromos kerékpárokkal, és akkor, mondjuk néhány óra alatt meg tudod ezt csinálni, ami jól jön, hogyha mondjuk mint hát mi 41 fokban kerülött körbe a tavat.
1: Pontosan, így van, és a megszállott biciklisek pedig tényleg szeretik azokat a helyeket, ahol ilyen remekül kiépített kerékpárutak vannak. Nemrégiben volt vendégünk Varga Béla, a biciklis postás.
0: Igen, tényleg mesélte róla.
1: Aki azért tényleg sok száz kilométer métereket lebiciklizik hetente, és éppen nemrégiben jelentette, hogy körbe tekerte a Tisza-tavat ő is. Tehát az én azt hiszem, hogy aki ennek a sportnak a szerelmese, nagyon jól teszi, hogyha az, akkor egy ideális helyszín neki ez.
0: Ráadásul eléggé gyerekbarát maga a Tisza-tó is, a környéke. És amellett, hogy mondjuk van egy kerékpárút, ami egy jó gerincét adja mondjuk a programnak, az út közben, az út mellett sokszor meg tudsz állni. Nagyon csinos kis strandok vannak, öblök, hangulatos kis beüllős helyek, tudod, ilyen strandos büfék, limonádét, különféle söröket lehet inni, de ott vannak mondjuk a kilátópontok, kiskörén a kikötőben a felújításkor megépült egy nagyon jó kis kilátó, ahonnan szét tudsz nézni, mondjuk az ottani öbölben, de például van hallépcső is, ahol mindig nagy tömegben lehet látni a halakat, ahogy mennek éppen át. Tudod, mi a hallépcső egyébként?
1: Na, nem tudom.
0: Elképzelve az...
1: Hát ez gondolom, hogy ez előzte meg a halliftet.
0: Igen, ugye csak a szót hallod, akkor benne mindig az van, hogy van valamilyen lépcső, mint mondjuk a sportcsarnoknál, és akkor ott ugrálnak föl a halak. Na, kicsit hasonló, de van benne víz is. Vízerőmű, az lezárja a halaknak a természetes vonulási útvonalát. Ezért végül sok év után megcsináltak egy nagyon jól kiépített hallépcsőt, ami egy ilyen kerülő a halaknak.
1: És ezt meg is találják a halak.
0: És ezt megtalálják, nyilván érzik a víz áramlását, és azon úsznak szépen fölfelé, és ahol a legszűkebb pontja van, úgy építették ki, amellett, hogy van egy jó kis étterem ott fönt, de van egy ilyen kis oktatótábla, és van egy betonozott fala ott oldalt, ezen a ponton, ahol a legszűkebb, és üveg van,
1: és
0: ott,
1: látható.
0: Ahol látod a kisebb-nagyobb halakat, ahogy éppen vonulnak, mennek de át. Úgyhogy ez egy érdekes megállsz, ott eltöltesz egy kis időt,
1: igen,
0: így a bicajjal, de úgy képzeld el, hogy annyira szeretik ezt a részt, ahol azért oxigénben is dús, hogy ott megállsz a vízparton, kicsit följebb, és számtalan hal ugrik, jön, megy, látod, hogy uszonyok mennek, minthogyha valamilyen gyakorlatilag hal kongresszus lenne, és ott keringenének egymás körül. Nagyon jó gyerekek is nagyon szeretik ezeket.
1: Hogyne.
0: Úgyhogy ilyenekre is kell gondolni, ilyen apróságokra, amik úgy szépen megtöltik az egész napot. Ráadásul sokat fejlődött maga a vendéglátás is.
1: Persze.
0: Hangulatos helyek nyíltak, sőt, van kimondottan ilyen fine dining jellegű, táj jellegű étterem, ahol ilyen régi tiszai ételek új köntösben, egy nagyon hangulatos helyen kínálnak. Például az ország egyik legjobb gőzgombóca is ott van, de én például a borsó főzeléket kértem, borjúfasírtal. Gondolj bele, hogy itt nincsen liszt meg rántás, hanem konkrétan maga a borsó püré.
1: De jó, mint óvodában. Biztos ott szeretted meg még te is.
0: Hát inkább anyukámnál. Nem annyira a menzám. De itt visszatérve, amellett, hogy vannak ilyen jellegű helyek, az árfekvése is valamivel kedvezőbb, akár az ételeknek, akár a kölcsönzésnek, mint mondjuk a Balatonon.
1: Igen, és azt figyelem abból, legalábbis azt veszem le, amit eddig mondtál, hogy szinte, mintha törekednének arra, hogy ez más legyen, mint a Balaton, ugye?
0: Igen, és részben nem is tudnak más tenni a szigorú természetvédelmi

0: kereskedelmi előírások
1: nem
0: miatt.
1: Nem is baj ez.
0: Ezért is más a dolog. És ha már úgy voltál vele, hogy na, jó volt ez a biciklizés, de menjünk beljebb egy kicsit, akkor amellett, hogy bemehetsz a vízbe, ott a strandon vannak kölcsönzési lehetőségek, és például mi evesztünk, de lehet ilyen motorcsónakot, egy kisebbet bérelni.
1: Aha.
0: Nagyon nagy élmény, mondjuk akár egy ilyen egyszemélyes kajakkal bemenni ezekbe a különféle kis holtágakba, beugrókba, morotvákba.
1: Nagyon romantikus hely. Igen.
0: Ráborulnak a fák a csatornára, átmész egy kis híd alatt, akkor kijutottunk véletlenül evezve az élő Tiszára, és ott találtunk egy ilyen kis közösséget, akik éppen ott egy szabadstrand jelleggel fürödtek, kicsit arrébb a parton voltak ilyen nyaralók, ilyen aha, nyaraló épületek, házak, vagy éppen ilyen kupola, de hogy nem annyira beépítve, hogy minden le legyen betonozva.
1: Nincsen túl civilizálva a dolog akkor.
0: Igen, nincsen. Még sikerült megtartani az egyensúlyt.
1: Ez nagyon fontos. Na hát mi jó származhat nekünk ebből a sok tapasztalatból akár, vagy mit tudunk ebből kamatoztatni, mondjuk akár itt Cegléden. Hát ugye itt ilyen nagy tavak nincsenek, hát a kis horgász tavaink szám szerint 5 itt van a város határában, de igazából én azt a folyamatot figyelem árgus szemekkel, hogy a budaúti fürdő környéke kezd úgy tágulni, és egyre inkább civilizáltabbá is, de természetesebbé is válni egyszerre. Tehát ez a folyamat, ez jó lenne, ha nem akadna meg. Ugye?
0: Igen, és a fürdő az fejlődik, most is kezdődött
1: igen,
0: egy
1: igen. Nagyon... Tehát a kerítésen belül is, de a kerítésen kívül is az a terület azért már egyre pofásabb, hogy így mondjam már nézést.
0: Így van, és például a fürdő terjeszkedik is az eddigi kerítésen kívül, azért már például tavaly is átvette üzemeltetésre a kalandparkot, ugye korábban,
1: például, úgy, igen.
0: Most már gyakorlatilag áttételesen a város kínálja ezeket a szolgáltatásokat, de amit szerintem haza lehet hozni a Tiszató környékéről, az az, hogy van egy hosszú távú terv, és ahhoz azért kell 10-15 év, igen, hogy annak elkezdje látszódni az eredménye. És ami fontos, hogy ezek a szolgáltatások, amik vannak, ezek az élményláncok, ezek egymást erősítik. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy egymást is reklámozni kell, egymáshoz kell vinni a vendégeket, egymásra kell igen, építeni, mert akkor tudsz
1: megtartani. Nem riválisként kell tekinteni a másikra, hanem partnerként inkább.
0: Így van, mert itt élményeket adsz el, és minden helyi ceglédi vendéglátósnak, vagy éppen turizmusban dolgozónak az a jó, hogy minél több ideig maradnak a vendégek, és
1: úgy.
0: Minél komplexebb csomagot, vagy csomagokat tudnak kínálni különböző módokon. És a Tiszató erre mondjuk szerintem már jó irányokat mutat. Uh-huh. Itt is Cegléden, hogyha azt mondjuk, hogy van gasztronómia,
1: úgy.
0: Van mondjuk szabadidős tevékenység, tehát van egy alap, amit a fürdő és a környéke nyújt, ezt kibővítve szerintem nagyon jó dolgokat lehetne létrehozni, akár tematikus útvonalakkal, akár tematikus programokkal, hogy na akkor a régi tanyasi gasztrokultúrának az újra felfedezése, ez egy programötlet. De lehet még sok minden más, lehetnek egyébként egész modern programok is, fesztiválok például.
1: Vannak is, ugye, van. Azon a területen.
0: Vagy igen, azt mondod, hogy oké, menjünk az aktív turizmusra, és akkor nyújtsunk az ide látogatónak olyan kínálatot, amiben van lovaglás, biciklizés, van valamiféle elektromos kerékpározás, vagy éppen rásegítés nélküli kerékpározás. Erre javasoljunk egy jó útvonalat. A Turinform egyébként szerintem ebben már jó kezdeményezéseket csinál, és javasoljunk programokat is az útvonal mellé.
1: Igen. Na hát a programunk viszont itt lejárt nekünk nagyjából.
0: Mint a mosógép otthon.
1: Igen, igen, igen, úgyhogy ki kell szedni, teregetni kell, de mi azért sok mindent kiteregettünk most, én azt hiszem itt az elmúlt percekben, úgyhogy ezeket érdemes megfontolni azoknak, akik esetleg abban gondolkodnak, hogy itt a ceglédi turizmust is föllendítsék, és jó ötleteket, jó inspirációkat lehet szerezni a Tiszató környékén, egészen biztos. Erről volt most nagyjából szó. Na hát, hogy a 98. részben miről fogunk beszélni, még lehet, hogy te sem tudod, de addig majd kitaláljuk még, amíg elérkezünk oda, jó?
0: Rendben, már gondolkozom is.
1: Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Én is.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig hallgathatnak rám, remélem így tesznek. Jó rádiózást kívánok!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Szeg!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a sláger szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
5: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Elhalasztják a tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
2: Az időjárásról.
7: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk azonnal a kedd délutánt a kiváló slágerekkel, a Ceglédiek kedvenceivel, úgyhogy tartsanak vele!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
10: Változ.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cellédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Érzéseket akkor bennem maradnak, és nem tudja meg apukám se, hogy mit érzek. Pedig, ha belegondolok, nagyon sok élményem van pici koromtól kezdve apukámmal. Általában viszonylag rossz gyerekek voltunk, nagyon sok kúpéságot csináltunk már gyerekkorunktól kezdve. Vastag Csabával készült egy beszélgetés, ezt is el lehet olvasni a borsonline.hu felületen. Dorozsmai Péter még be sem fejezte a konzervatóriumot, amikor 1980-ban egy cetlire írt üzenet várta őt a család budai otthonának kapuján. A korálzenekar tagjai így hívták meg őt egy próbajátékra, ami annyira jól sikerült, hogy Balázs Feszó és a banda tagok gyakorlatilag azonnal diktálni is kezdték a koncert időpontokat a fiatal dobzseninek. Dorozsmai Péter első körben 6 évig volt a zenekar tagja, majd 11 év szünet után visszatért, és újabb 21 esztendőt húzott le ütősként Feszó mögött. A ma is aktívan tevékenykedő zenész most húrokon írt történelem vendégeként idézte fel a régi szép időket, így jutott eszébe az az egyetlen eset, amikor miatta elmaradt egy korál koncert. Dorozsmai Péter részletesen visszaemlékezett a véres és súlyos balesetre, amit gyakorlatilag a színpadra lépés előtt szenvedett el, végül kórházba került. Az utolsó éven volt a konziban, de már játszottam a korában. Miskolcon volt egy koncertünk, ahol történt egy baleset. Valójában ezen kívül nem is emlékszem olyan koncertre, ami elmaradt volna. Szabadtéri buli volt, és a színpad egy épület oldalához volt rögzítve, amire egy ablakon keresztül kellett kimásznunk. Minden koncert úgy kezdődött, hogy teljes sötétség borult a színpadra, Balázs Feczó pedig játszani kezdett valamint a szintetizátoron. Merült a régmúltba, ez emlékeiben Dorozsmai Péter. A dobos fenomén végül azt is elárult, hogy éppen ő volt az, aki balesetet szenvedett, miközben nagy lendülettel átvetette magát az ablakpárkányon. Szaladtam fel az ideglenes lépcsőn, ami a dupla ablakhoz vezetett. A tetejéből kiállt valami, ami összekapcsolta a két ablakot, és azt én lefejeltem. Feczó már játszott, én pedig odakaptam a fejemezést, azt éreztem, hogy betört, bevallom, azt vártam, hogy elájulok, hiszen a sebből ömlött a vér. Na, az a koncert el is maradt, hiszen engem elvittek kórházba, ahol összevarták a fejemet. Hát kérem szép, hogy ezután mi történt, ez is kiderül a beszélgetésből, melyet tehát a borsonline.hu oldalon olvashatnak el.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületen egészen pontosan Papa Dimitriou Atina színésznő vallomása szerint a színház és a kihívások éltetik, hiszen addig élünk, amíg van miért küzdenünk, ezt ő nyilatkozta. Bár gyerekként a pszichológia is vonzotta, egy sorsszerű színházi élmény végül a színpad felé terelte. Sikereit nem a törtetésnek, hanem a jó Istennek tulajdonítja. Mindeközben otthonában ma is a görög szó és a szeretet dominál. A művész egy magazin legfrissebb számában mesélt részletesen a mindennapjairól és az élet felfogásáról. Hihetetlenül sűrűek a napjait, alig lehet utolérni, honnan a lendület, kérdezte az újságíró. Olyan érdekes, mert nemrég jöttem rá egy klasszikus mondat valódi értelmére. Madács az ember tragédiájában írja, az élet célja a küzdés maga. Amikor fiatalon színészként játszottuk ezt a darabot, még azt gondoltam, hogy ez a sor arról szól, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy előrébb, magasabbra jussunk. Most viszont így idősebben teljesen máshogy látom. Néha jönnek olyan napok, amikor minden összeesküszik ellenem, és úgy érzem, a jó Istentől folyton újabb és újabb kihívásokat kapok. Ekkor hasított belém újra ez a gondolat, ugyanis ez ma már nekem arról szól, hogy addig élünk, amíg van miért küzdenünk. Engem a színház hajt és eszemágában sincs leállni. El sem tudom képzelni, hogy otthon üljek és reggel felébredve azon gondolkozok, hogy most a konyha ablakát mossam-e le, vagy a nappaliét. Láttad magad kislányként a színpadon, vagy akkor még egészen más jövőt képzelti le, kérdezte az újságírója a magazinnak. Erre azt mondta Papa Dimitriou Atina, hogy elsős gimnazista koromig színész akartam lenni, aztán ott elkezdett érdekelni a pszichológia. Már gyerekként észrevettem, hogy az emberek valamiért mindig megtalálnak a problémáikkal. Amit elmondanak, azt senkinek sem pletykálom tovább. Mindig van a tarsajomban egy jó mondat, egy vicc vagy egy dal, amivel helyrehozom a lelküket. Negyedikes koromban aztán megtapasztaltam, hogy a véletlen nem más, mint az Isten inkognitóban. Egy váratlan sorsszerűség folytán egy osztálytársam elhívott egy előadásra, amitől padlót fogtam. Úgy tetszett az egész, hogy azonnal feltámadt bennem a vágy, megint színésznő akartam lenni. Melyik tulajdonságod vitt téged előre az életben? Kérdezte a magazin újságírója, erre azt mondta a színésznő. Őszintén szóval pont az hiányzik belőlem, ami sokak szerint a legfontosabb. Egyáltalán nem vagyok rámenős. Sosem tudtam könnyökölni, vagy magamat előtérbe tolni. Erre a mai napig képtelen vagyok. És sosem voltam nyomulós, arcba mászós típus. Azt hiszem, a lehetőségeimet inkább a jó Istentől kaptam. Ezt a fajta törtetést biztosan meg lehet tanulni, ám nekem ez nincs gyomrom, hisz nem ilyen az alaptermészetem, mondta tehát mindezt Papa Dimitriou Atina. Vele készült egy beszélgetés, aki még többre kíváncsi vele kapcsolatban, az kattanjon a borsonline.hu felületre.
0: Következzen egy friss

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
8: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
9: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős viharos szélökösek kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 23-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Ceglén Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: hallgatok, mutatom, mivel indul a mai délutáni visszak utolsó felvonása. Reklámok után friss infókat követően azonnal érkezik hozzánk Calvin Harris egy dallal, egy közös ismerőssel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett társapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel központi részén. A katasztrófában legalább ketten meghaltak, négy embert pedig még keresnek a mentőcsapatok. A két áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt is a felvonókban, vagy a ház más részein rekedt. A tragédia előtt a második emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyorsoltás ellenére átterjedt a liftaknára is. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
2: Az időjárásról.
7: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemétel kerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenőhely után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzás. A külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, továbbra is hallgassanak ránk. Ez itt a Kompakt Diszkó és a Hősök közöse, a Minden Rendben.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, még pedig a borsonline.hu felülete. Pár héttel ezelőtt még nem hitte az Exatlon műsorvezetője, hogy idén össze tudnak házasodni a szerelmével. Gerencsér Timi a dominikai forgatás után végre érzi, hogy meg lesz a nagy nap nyáron, amikor hivatalosan is összekéti az életét Simon Mátyással. Megint van egy tippe, valószínűleg Simon Mátyás egy jól menő üzletember, de ez legyen az én problémám, hogy én ezt feltételezem. Gerencsér Timinek, a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének mostanában nem sok ideje jut a pihenésre, de nem bánja, szereti a pörgős életét. Miközben forgat, tartalmat gyárt, az fontos egyébként, meg fárasztó is, és fotózásra megy mondjuk az is, folyamatosan újítják fel az első közös otthonukat a vőlegényével, és végre az esküvők szervezésével is célegyenesbe érnek. Amióta hazajöttem Dominikáról, nagyjából most érzem azt, hogy utolértem magam mindenben, de még a napokban is megesik, hogy reggel betont rendelek, délután a tortakóstolóra megyünk, szóval van mit intézni, de végre összeérnek a szálak, most már látjuk azt a bizonyos fényt az alagút végén. A házban a belső munkálatokkal hamarosan tényleg kész leszünk, kint még kell majd csiszolgatni, de ha aktiválják az okos otthon rendszert, onnantól be tudunk költözni, amit nagyon szeretnénk megtenni az esküvő előtt. Ez a nagy álmunk, de volt már terben tavaly karácsonyi költözés is, szóval meglátjuk. Kezdte az egyik magazinnak Gerencsér Timi. Esküvőjéről azt is elárulta, hogy már tartanak a táncpróbák is, mert nem maradhat el az első közös tánc. Mikes Annához járunk, aki nagyon aranyos, türelmes és persze profi. Matyit sokszor meg is dicséri, szerencsére gyorsan felvette a ritmust, így nehezebb lépések is lesznek a koreográfiában. Közepes esküvőt tervezünk, végül körülbelül 70 fő lesz, egy kibővített családias ünnep a barátokkal. Fügét már tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket, gondolom egy kutyusról van szó. A műsorvezető, Gerencsér Timi vőlegénye, Simon Mátyás mögött sok fantasztikus közös út van, de hogy Nász útra mikor és hová mennek, azt még nem tudják. Utoljára tavaly februárban utaztunk el Arubára, ahol Matyi megkérte a kezem, azóta a felújítás, az esküvő szervezés és a forgatások miatt nincs erre lehetőségünk, de nem is baj, ha a Nász út még várat magára. Az Exatlon forgatása alatt egy hétre kijött hozzám Dominikára, mondom én, hogy jól menő üzletember, azt végül is vehetjük nyaralásnak, bár ott én közben dolgoztam, és persze a mézes hetekre vannak álmaink, mint Francia, Polinézia vagy Hawaii, de egyelőre azt mondom, ezt az évet éljük túl, utána mehetünk Nász útra, mondjuk én Csemőzöldhalomba is alig jutok ki, hát ők meg tervezgethetnek, ilyet gondolom van miből. A TV2 sztárja elmesélte, hogy nagyon szereti az új műsorát, az újra tervezés. Nagyon nehéz szívszorító sorsokkal szembesülnünk a forgatásunkon, de sokkal jobb benne lenni, mint kívülről nézni, mert így úgy érzem, segítünk a csapattal, és érdemben hozzá tudok tenni ahhoz, hogy szép legyen a ház, és szeretem őket élményprogramokkal is meglepni, teljesen más velük együtt érezni, mint kívülről sajnálni őket. Jó érzés örömet okozni, és mindig nagyon megható pillanat, amikor ezek a családok meglátják a felújított, átalakított otthonukat. Persze ettől még lehet, hogy lesznek napi gondjaik, de egy új otthon biztosan egy új kezdetet jelenthet. Gerencsér Timivel és az ő életével is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a borsonline.hu felülettel. Vasvári Viviennél még mindig napi renden van a családbővítés. Férjével, Bodnár Zsigmonddal már most is 6 gyermeket nevelnek együtt, két közös kisfiúk mellett mindkettejüknek két-két gyermeke született korábbi kapcsolataiból. A mozaik család azonban remekül működik, és úgy tűnik, még egy kis jövevénynek jutna hely a szívükben. Vivi az Instagram oldalán tartott kérdez feleleket a követőinek, ahol természetesen a családtervezés is szóba került. Az egyik rajongó arra volt kíváncsi, hogy szeretnének-e még gyermeket. A válasz minden kétséget kizáró volt. Igen, szeretnénk még egy babát, írta Vasvári Vivien Instagram oldalán a 24 óráig elérhető történetében. A rövid, de annál határozott a válaszból jól látszik, hogy Vivien és férje továbbra is nyitottak arra, hogy ismét bővüljön a családjuk, bár minden napig így sem unalmasak 6 gyermek mellett, úgy tűnik, számukra a nagy család jelenti a teljes boldogságot. A kérdezfelelek során egy másik sokakat foglalkoztató téma is előkerült, mivel a két legkisebb gyermekük, Colin és Liam már bölcsödébe járnak, sokan kíváncsiak voltak arra, mennyire gyakran visznek az a különféle vírusokat és betegségeket. Elárulta, szerencsére náluk ez egyáltalán nem jelent komoly problémát. Colin másfél évesen kezdte a bölcsit, Liamka egy évesen. Mindenki nagyon szereti a bölcsit. Colin egy évben maximum egyszer hoz haza valamilyen vírust, az is körülbelül 2 napig tart, bár nálunk sok a gyerkőc, így nagyobb az esély, hogy a nagyoktól is elkapnak valamit. Liamka egyszer volt beteg, mióta jár az influenza oltást nálunk, mindenki kapja 2 éves kortól ősszel, én is. Az édesanyja szerint a rendszeres védőoltásoknak is nagy szerepük volt abban, hogy a gyerekek ritkán betegszenek meg, így a mozgalmas családi életet sem kell gyakran félbeszakítaniuk. Ha pedig minden a terveik szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy 7. gyermek érkezésének örülhet majd a népes família. Vasvári Viviennel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Ez

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az, a Kőrösi út 51 szám alatt találják, két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottam.
7: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
7: Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival. Előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban napközben 12-22 fokot mérhetünk, délután pedig 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Becker Betty meg lesz, utána megérkezik Vörös Nándi is. Én meg legközelebb holnap, reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett társapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTVA sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
1: Az időjárásról.
7: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép estét kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett. Töltsék velem a következő szűk két órát, két beszélgetés is hallhatnak majd nyári ismétlő válogatásunk keretében, vagyis nem friss beszélgetések, de fontosak, hogy miért és miről szólnak, hamarosan elmondom.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

0: jön hát az ígért beszélgetés, méghozzá egészségünkre című sorozatunk két részét is hallhatják ma, azért kettőt, mert megint egy olyan témáról lesz szó, ami két részesre sikerült itt az egészségünkre című sorozatban. Ez pedig nem más, mint a D-vitamin, a beszélgetés, azért ez fontos lehet, mert néhány mondatban a kontextus így jobban érthető, február 25-én készült. Jön tehát az első rész, a D-vitaminról szóló kis kétrészes minisorozatból, egészségünkre című sorozatunk. Szatmári Gábor kérdezte dr. Szabó Ivet, belgyógyászakorvos, életmodorvost.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 35. része. Most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni, méghozzá egy igen érdekes, izgalmas témáról, mint ahogy mindig is. Szervusz Ivett, köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Ugye belőzetesen egyeztettünk már, és a D-vitamin felé vesszük az irányt a mai adásban. Úgy általában ugye a vitaminokat azért jól ismerjük, meg ezt is érdemes szedni, azt is. Én emlékszem arra, hogy még annak idején középiskolában biológiából tanultunk róluk, és akkor megtanultunk egy szót, hogy adek. Ismerős?
3: Igen, igen. Szerintem sokaknak így a biológiai tanulmányokból.
2: Ugye remélem a hallgatók közül is emlékeznek erre a kis szóra, mert ugye A, D, E, K, és akkor ezek a vitaminok, amelyek zsírban oldódó vitaminok, a többi javarészt vízoldékony, a C-vitamin is például ezek szerint, de ugye az ABC minden betűjéhez nem tartozik egy-egy vitamin. Nem. Hát például Z-vitaminról nem hallottam.
3: Én sem.
2: Igen, oké. Okay. De azért van jó pár vitamin, és ezek közül azért vannak, amik úgy gyakran előkerülnek, akár a közbeszédben, akár a gyógyszertárban, akár otthon mi nálunk is.
3: Igen, az orvosi gyakorlatban is egyébként. Tehát ez nem fog kimenni a divatból, hogy azért figyeljünk a megfelelő vitaminpótlásra. Igen. És a vitaminellátottságra, és az sem fog kimenni a divatból, ha lehet így fogalmazni, hogy nagyon gyakran a tünetek hátterében valamilyen vitaminhiány szerepel.
2: Bizony, bizony. Hát gondoljunk a skorbutra, ugye az a C-vitaminhoz kötődik, amit a hosszú hajóúton szenvedtek el sokszor a matrózok, szegények még jó pár száz évvel ezelőtt, és nem tudták, hogy mi a gond, és akkor rájöttek, hogy amikor például citromot eszegettek menet közben, akkor valahogy nem jött elő ez a betegség, és hoppá, akkor erre van egy ilyen megoldás. Ők nem tudták, mi az a C-vitamin, de tudták, az, ha citromot eszünk, nem kapunk skorbutot, nem hullanak ki a fogaink, és minden egyéb más bajunk nem lesz, ugye?
3: Igen, itt elsősorban ott a vérzékenység volt, ugye, a vezető tünet, és régebben bevált belgyógyászati gyakorlat volt, hogy régen vérzéses kórképeknél C-vitamint is adtak, pont ebből a megfontolásból. Ma már ez nem ajánlás, de régen volt egy ilyen régi tapasztalati megfigyelésen alapuló terápiás stratégia.
2: Igen. A mai főhősünk a D-vitamin viszont zsíroldékony. Mi a különbség egyébként a víz meg zsíroldékony vitaminok között?
3: Hát talán gyakorlati szempontból a legfontosabb különbség az, hogy mennyi ideig képes a szervezet tárolni, illetve mennyire feltétlenül kell figyelnünk arra, hogy ez napi szinten bekerüljön a szervezetünkbe. Ugye a zsíroldékony vitaminokat általában tudja raktározni a zsírszövetünk, tehát ott gondolkozhatunk olyanban, hogy valamilyen tartalékot képezni, és erre lehet számítani. A vízoldékonyaknál ez kevésbé jellemző.
2: Hamar kiürülnek, ugye?
3: Hamarabb kiürülnek, és lehet egy ilyen állandó pótlási lehetőségben gondolkozni.
2: Igen, igen. A D-vitaminról azért sokat hallunk, és hát tudjuk azt, hogy nagyon sokféle dologban nagyon fontos szerepet játszik a szervezetünkben. Egyáltalán ugye, ha valami korságba esünk, sem rossz, de a megelőzés szempontjából sem mellékes ez a vitamin, ugye?
3: Igen, így az egész beszélgetés sorozatunk azt gondolom fő fókuszba helyezi a megelőző
2: nagyon
3: gondolkodást.
2: Fontos, igen.
3: Hiszen egy betegséget sokkal egyszerűbb és könnyebb megelőzni, mint a már kialakult szövődményeket kezelni, és így van ez a hiányállapotoknál is. Tehát, hogyha egy hiányállapot talaján kialakul egy betegség, akkor már nem csak egy hiányállapotot kell kezelni, hanem egy betegséget, és ez a betegség ez olyankor alakul ki, amikor már a kompenzáló mechanizmusai a szervezetnek is kimerülnek. És éppen ezért sokkal célszerűbb és sokkal helyesebb gondolkodás már annak a felvetése, hogy mondjuk egy hiányállapotot kezelni, tehát megelőzzük ezeket a dolgokat.
2: Igen. És hogy hogyan előzhetjük ezt meg? Ugye a vitaminoknál is el szoktuk ezt mondani, meg egyéb más fontos tápanyagoknál is, hogy jó, egy tekintélyes részük már tablettázott formában elérhető, megvásárolható a gyógyszertárban, szépen szedegetjük, és akkor úgy érezzük, hogy minden rendben van. Viszont ezeket nagyon sok élelmiszerünk is tartalmazza, és te is nem egyszer tanácsoltad azt, hogy célszerűbb bizonyos anyagokat úgy bevinni a szervezetbe, hogy természetes formában, nem feltétlenül a tabletta formátumban.
3: Na hát a D-vitamin lehet, hogy akkor egy kivétel lesz.
2: No.
3: Egyrészt, mert az előanyaga, az előfordulása is nagyon korlátozott, most akkor szűkítsük a magyar ember vonatkozására. Ugye az előanyaga az inkább az ilyen zsíros tengeri halakban lelhető fel, meg algákban legfőképpen, és éppen ezért figyelhető meg az a földrajzi különbség is, hogy a tengerpartok közelében azok a népek, akik több tengeri halat esznek, ott kevesebb a D-vitamin hiányos állapot, és emellett ki kell emelni, hogy ahol a napsütéses órák száma is magasabb. Tehát kettő összege lesz az, ami ezt a dolgot meghatározza, és érdekes módon, vagy hát nem érdekes módon, hanem tudjuk ennek már a tudományos hátterét is, hogy ezekben a populációkban, ahol magasabb a napsütéses órák száma és magasabb alapvetően az élelmiszerek D-vitamin ellátottsága és ezáltal a bevitel, ott a depressziós betegségek is kevesebb százalékban fordulnak elő, és a mentális jólét is magasabb, úgyhogy egy ilyen összefüggés is van. Na most Magyarország ebből a szempontból kevésbé szerencsés, és hát már csak financiálisan sem feltétlen tudunk beszerezni minden, tehát a táplálékkal nem tudjuk olyan mértékben pótolni a D-vitamin, mint amilyen szükségletünk van. Úgyhogy ahhoz, hogy elkerüljük a D-vitamin hiányos állapotot, megfelelő ajánlások vannak, hogy gyermekeknél, illetve felnőtteknél milyen napi D-vitamin bevitel az, ami ajánlott. Ez Magyarországon felnőtteknél hát naponta változtak itt is az ajánlások, én 2000 nemzetközi egységet mondok, 2000 nemzetközi egység az ajánlott. Uh-huh. Egyes irodalmi adatok azt mondják, hogy 4000 egységnél ne legyen magasabb tartósan, hónapos, éves szinten, mert ugye a zsírszövetben ez fel tud halmozódni. Hozzá kell tenni, hogy én az én gyakorlatomban még nem láttam D-vitamin szedés miatti túladagolást.
2: Igen.
3: És voltak, akik tartósan azért 4000 egységeket vettek magukhoz, úgyhogy ez egy túl biztosított dolog, de az, hogy naponta minimum 2000 nemzetközi egységet szedjünk, ez egy jó ajánlás. Azt is szokták mondani, hogy ez szezonális legyen, ugye ősztől tavaszig tartó ciklusban, amikor kevesebb
2: a napsütés is kevesebb, persze.
3: Ugyanakkor az is megfontolandó, hogy most már az elmúlt talán évtizedről beszélhetünk úgy, hogy már megszűnt az az egészséges napozás. Ugye azt szoktuk mondani régen, hogy majd nyáron napozok, hogy D-vitaminnal töltöm magam.
2: És akkor tényleg a napsütéstől bennem keletkezik a D-vitamin.
3: Ez lesz az aktivációja. Kell hozzá. Így van, kell hozzá.
2: Ez nagyon érdekes.
3: Ugye a régi neve az angol kór, az pont ezért volt ugye gyermekeknél, hogy az ipari városokban, Angliában, amikor a füstfelhőbe eltakarta a napot, és nem volt elég napfény, akkor a rahitis gyakorlatilag emiatt alakult ki. Ennek a magyar megfelelője az angol kór, ami egy D-vitamin hiányos gyermekkori betegség volt annak idején.
2: Igen, emlegették, ezt még irodalmi művekben is előfordul. Igen.
3: Így van, tehát azért az fontos, hogy mennyire szabad, és itt akkor az UV károsodásra és az UV-nek a káros hatásaira utalok, hogy mennyire szabad hagyatkoznunk mi a napozásra, mondjuk 2026 nyarán majd. Én nem biztos, hogy erre bíztatnék bárkit is, mert hogy megvan annak a káros szövődménye. Én azt mondom, hogy abból olyan nagy baj nincsen, ha mi egész évben naponta 2000 nemzetközi egység D-vitamint magunkhoz veszünk, abból nem lesz túladagolás.
2: És tulajdonképpen milyen betegségeket előz még meg a megfelelő D-vitamin ellátottság?
3: Hát ugye, ha azt nézzük, hogy mi az ő funkciója, ő a kálcium anyagcsere szabályozásban vesz részt, és fokozza a bélből a kálcium felszívódást és a beépülését a csontokba. Tehát a hiánya az elsősorban ezt fokozza. fogja meghatározni, és ezért fontos az, hogy a csontjaink, az izmaink, a mozgás szervrendszerünknek az egészsége. Uh-huh. Úgyhogy ha a legfontosabb dolgot kellene kiemelni, akkor az a csontritkulásnak a megelőzése és a csontjaink egészsége. De tudjuk, hogy a szervezetünk az egy szervrendszer. Itt soha nem csak önállóan egy csont egészségről beszélünk, összefüggésben van mindennel. Nagyon sok vizsgálat van azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amiben még hasznos tud lenni a D-vitamin, és rengeteget vizsgálták mondjuk egyes típusú cukorbetegség kialakulásában, és bizonyos védvizsgálatok hoztak összefüggést, találtak arra irányuló bizonyítékokat, hogy esetleg azon a területen, ahol jó a D-vitamin ellátottság, kevesebb az egyes típusú cukorbetegség kialakulása. Érdekes. Ugye fontos tudnunk, hogy ez egy autoimmun betegségként deklarált dolog, és ezzel párhuzamosan az egyéb autoimmun betegségeknek a kialakulása is csökkenhet. Itt megoszlanak a bizonyítékok erősségei, de azt gondolom, hogy érdemes ebből azt elvinni, hogy ez biztos, hogy nem káros. Tehát valamelyest az immunrendszer és az autoimmunitás ellen való törekvésünkbe tud segíteni a D-vitamin.
2: Hogyne, és a depressziót is említetted, van, hogy ez mentális, az ellen is.
3: Mentális jólét egészségével is. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok mindenben, emellett felszívódási zavarokban, krónikus vesebetegségekben, és bizonyos szempontból az immunrendszerünk kapcsán azzal is láttak összefüggést, hogy a felső légúti fertőzésekre, akik fogékonyabbak, gyakran D-vitamin hiányosak. Tehát itt is, hogy a javuló immunstátuszunk, tehát egy jól működő immunrendszernek egy jó D-vitamin raktár az alapfeltétel, az egyik alapfeltétele. Úgyhogy erre figyeljünk, tehát legyenek rendben a D-vitamin raktáraink, és fontos tudnunk, hogy, és annak számára is üzenet, aki nem érzi magát D-vitamin hiányosnak, hogy Magyarország lakossága alapvetően D-vitamin hiányos. Igen. Nyugodtan induljunk ki ebből.
2: Igen.
3: És nyugodtan, gyakorlatilag büntetlenül lehet 2000 egység, nemzetközi egység D-vitamint szedni.
2: Igen, ez rá van írva minden dobozra. Igen. Gyakorlatilag most tényleg nem a reklám helye, de hogyha bemegyünk a patikába, akkor ezeket a D-vitamin készítményeket bátran vásárolhatjuk, ugye?
3: Így van.
2: És akkor arra rá van írva, hogy az 2000 egység, vagy 3000 egység,
3: igen,
2: vagy stb. És akkor ezeket rendszeresen, különösen ebben az őszi-téli időszakban érdemes, akár napi szinten.
3: Szinte kötelező jelleggel az őszi-téli tavaszi időszakban, vagy ha valakinek krónikus betegsége van, vagy hogyha idősebb és, igen, a csontegészségre figyelünk, de sok esetben daganatos megbetegedések kapcsán is pozitív ajánlott összefüggést hoznak. Tehát itt tényleg egy ilyen nagyon jó, pozitív értékű dologról van szó.
2: Nagyon jó. Szóval D-vitamin, ne tessék elfelejteni, a többi vitamin sem.
3: Igen.
2: Természetesen lehet, hogy azokról is sejtünk majd szót, hogy milyen vitaminok azok, amelyek mindenképpen szükségesek, hogy megelőzzük a bajt, vagy ha már bekövetkezett, akkor minél hamarabb kikeveregjünk belőle. Úgyhogy a D-vitamin valóban nagyon fontos, és itt Európa kellős közepén, ahol nincsen tenger, a napsütéses órák száma annyi, amennyi, tehát itt nem árt, hogyha egy kis tablettával is rásegítünk, és ez a 2000 egység környékre azért legyen a minimum, hogy az meglegyen naponta.
3: Így van, és én alapvetően tényleg azt szoktam képviselni, hogy amit csak lehet, természetes táplálékból pótoljuk. Ugye volt már erről, igen, szó, jobb a felszívódás, a biohasznosulás, na a D-vitamin ebben egy kivétel lesz. Tehát a D-vitamint azt ettől függetlenül akár kiegészítő terápiában így azért javasoljuk.
2: Nagyon jó. Köszönjük szépen a jó tanácsokat, doktornő, és akkor innen megyünk tovább, hogy milyen témával, az majd kiderül, az már a 36. részünk lesz. Most ez volt az egészségünkre 35. része, és most is dr. Szabó Ivett volt a vendégünk. Ivett, köszönöm szépen a jó tanácsokat, és akkor találkozzunk legközelebb is.
3: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok!
0: Február 25-i beszélgetésünk ismétlését hallhatták egy örök témáról, a D-vitaminről, annak is az első részét.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törteren a KK-stornál a világ legjobb íjászai érkeznek Törterre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban.
0: Információ első kézből. Ceglédi Rádió, a közös ismerős.

Már is ne zárja az órát, Rihanna, Don't Stop the Music, ezt szól majd itt a 92-5-ön, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a következő óránk Szoni Fodára és Poppy Bascom közösével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonság ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Kezdeményezi a kotorékvadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma, az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NIBIH-nek kell jelezni. Kigyulladt a gaz, az avar és a tarló Törökbálint és Kamara erdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatásos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló terület pontos méretét. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marhacsordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti.
4: Az időjárásról.
5: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szoni Fodera és Papi Baszkamp indította az órát Thinkváltász, ez volt itt a 92.5-ön. Azt az órát indították, amiben jön majd az előző órában elkezdett kis minisorozat második része, és jönnek a kiváló közös ismerősök. Red Bull Pilvaker is itt lesz, David Guetta és One Republic közöse is felcsendül majd, aztán Freddy is, Pain and Glory, Lotfi Begi remixe, 2026-os vadonatúj feldolgozás. Tartsanak velem, Becker Bernadett vagyok. Én fogom átadni a szót majd Szatmári Gábornak és vendégén.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Jöjjön hát a beszélgetés, amit már ígértem, egy olyan beszélgetés, ami egy sorozat része volt, két részből állt, mert hogy olyan bőséges a téma, hogy még ennél is többet megérdemelt volna. D-vitamin, erről beszélgetett dr. Szabó Ivett, belgyógyászakorvos, életmódorvossal, Szatmári Gábor, és fontos, még márciusban készült ez a beszélgetés.
1: Kedves hallgatók, kezdődjék tehát Egészségünkre című sorozatunk 36. része, és a 35. részben dr. Szabó Ivettel már egy kicsit elkezdtünk beszélni, nem is olyan kicsit, a D-vitaminról, mint olyanról, és ez a téma azért megér annyit, hogy még folytassuk ezt a témát. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, doktornő, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Szóval az a D-vitamin, ugye egy különleges vitamin, több szinten kiderült ez az előző beszélgetésből is, mert nagyon sok vitamint nagyon egyszerűen elérhetünk, a D-vitaminnak meg úgy utána kell menni, vagy hogy is van ez?
2: Igen, azért a tápanyagaink nem annyira gazdagok D-vitaminban, ugye ezt talán érintettük a múlt alkalommal, vagy lehet, hogy csak szerettük volna.
1: De érintettük is, igen.
2: Ugye, hogy a tengerparti népeknél, főleg az északi tengeri népeknél azért sokkal inkább a tápanyaggal hozzáférhetőbb. Hát nyilván nálunk is, csak nem feltétlen olyan tradicionális és olyan könnyű ezeknek tehát a hidegvízi tengeri zsíros halaknak a hozzáférése elsősorban, vagy
1: jó,
2: az
1: hát
2: algáknak.
1: Ma már azért el lehet érni különféle szaküzletben.
2: Abszolút, igen. Itt azért nyilván olyan formában is korlátja lehet, akár az anyagi vonzata ennek egyfelől, másrészt azért, aki tudom én, Norvégiában a tengerparton él, lehet, hogy napi szinten hozzá tud jutni ezeket
1: persze,
2: a dolgokhoz.
1: Persze, de most mondjuk a magyar halak és az egyéb ilyen dolgok, tavi vagy folyami halak és egyéb más herkentjük nem tartalmazzák ugyanúgy?
2: Nagyon érdekes ez a megközelítés. Nem mondható olyan szempontból, és most már nem csak a D-vitaminról van szó, hanem alapvetően az omega-3 zsírsavakról is például, nem tartalmaznak. Tehát, hogyha mondjuk a zsírokról is hozzátesszük, mert ugye tengeri halakat ebből a kontextusból is szokták emlegetni, akkor alapvetően az édesvízi halaknak, azoknak nem olyan jó ez a tápanyag tartalma, és ráadásul tehát egy rosszabb típusú zsírokat tartalmaz, kevesebb a hasznos tápanyagtartalom, összehasonlítva a tengeri halakkal. Tehát ugyanaz nem található meg bennük.
1: Érdekes, pedig azt mondják ugye amúgy, hogy a hal egy egészséges étel.
2: Mindig ugye ez, megint odaadjukodunk ki, hogy mihez képest.
1: Aha.
2: Mert mondjuk lehet, hogy a gyártósoron termelt ipari körülmények között tenyésztett és feldolgozott, ultrafeldolgozott, csomagolt szalámihoz képest valószínűleg egy folyami vagy egy édes vízi hal az egészségesebb, de a tengerihez képest nem például.
1: Igen. Igen, hát ez a baj, ugye most már nincsen tengerünk, valamikor három tenger most a Magyarország határát szokták mondani, bár ezt a történészek nem teljesen írják alá, de most nem is ebben megyünk bele, de tényleg hál' Istennek azért nem olyan rettentő nehéz különféle tengeri herkentjükhöz hozzájutnunk, és tulajdonképpen viszonylag elviselhető árért is már beszerezhetünk ilyet.
2: Így van, de ugye D-vitaminról, hogyha is visszakapcsolódunk a D-vitaminra, és nem megyünk el itt a jótékony zsírok irányába, mert a kettő néha összemosódik, ugye ott alapvetően azért a napfényre van szükségünk, ugye mi elővitamint fogunk bevinni magunkkal, és ez az, ami nagyon nehezen beszerezhető úgy a környezetünkből, tehát ez az, amit megegyeztünk abban már a múlt alkalommal is, hogy érdemes pótolnunk. Tehát a D-vitamin egy olyan vitamin, amit érdemes azért rendszeresen szednünk kiegészítő vitaminként.
1: Igen, tehát akár gyógyszertárban megvásárolható tabletta formájában is.
2: Így van, ugye? Ilyen 2-3-4 ezer nemzetközi egységnél nem kell számítanunk túladagolásra, ugye az ajánlásban is a minimum 2000 fog szerepelni.
1: Jó, ezt nem beszéltük ki rendesen. Mi is ez a nemzetközi egység? Ez mit jelent? Mert ha azt mondják, hogy 15 gram, meg fél gram, meg 5 gram, meg stb., azt értem, de mi az a nemzetközi egység?
2: Hát a gyógyszerészek azok ugyanúgy értékelik, mint a 15 grammot, meg a társait. Meghatározzák azt, hogy mi az az ideális, amire mondjuk így az adott országban levő adott populációnak szüksége van, és így határozzák meg ezt az ajánlott egységet.
1: Nyilván ezt ki lehet fejezni gramban is, vagy milligramban,
2: de nem
1: vagy
2: ezt
1: nem
2: szokták,
1: tudom.
2: Sok esetben nem ezt szokták.
1: Lehet, hogy egyszerűbb ezt követni egyébként, csak meg kell tanulni, hogy akkor én most akkor 2000-est vagy 3000-es nemzetközi egységűt veszek be.
2: D-vitamin kapcsán csak nemzetközi egységben fogunk találkozni.
1: Akkor csak...
2: Talán
1: Lehet, hogy akkor nincs is ilyen
2: elsősorban,
1: milligrammos,
2: jó,
1: vagy grammos, igen.
2: Elsősorban nemzetközi egységben nézzük és kérjük.
1: De ez jó, hát végül ez követhető, tehát aki ezt tudatosan szedi, akkor tudja, hogy mi kell neki. Ez a 2-3 ezer környéki, igen, akkor ez egy normális naponta, tehát az év 365 napján nyugodtan szedjünk 2 vagy 3 ezer.
2: Igen, talán érintőlegesen említettük, hogy az ajánlás az az őszi-téli tavaszelei szezonra, tehát főként, az októbertől márciusig terjedő időszakra vonatkozik. Azonban ugye mindig megint érdemes ezt így jobban, kicsit tágabb kontextusba helyezni. Egyrészt attól probléma nem lesz, hogyha egész évben szedjük. Abból inkább nagyobb probléma van, hogyha szedem, mondjuk nagyon figyelni akarok arra, hogy el ne felejtsem, hogy októberben elkezdem, aztán így januárban eszembe jut, hogy hoppá, mégsem kezdtem el. Tehát ez hoppá, inkább a hiányból van ilyenkor nagyobb probléma. És azért, ahogy szerintem a nyári adásokban is beszéltünk erről, hogy nincs már olyan, hogy egészséges napozás. Tehát, hát, hogy sajnos azt, amit így szoktunk mondani, ilyen kedves szólásmondásként, hogy gyűjtök egy kis D-vitamint, kifekszem napozni, ez már csak részigazságot jelent, nem tudjuk annyira egészségesnek venni azt a fajta napozást, ami esetleg ilyen jótékony mellékhatásokkal is járhatna.
1: Igen, igen, igen. Sokat változott a klíma is, meg minden, és nagyon sokszor felhívják a figyelmet arra, hogy a napozásnak komoly veszélyei vannak. Így a van. Legkisebb az, hogy leégünk.
2: Tehát a D-vitamin a raktárunk szempontjából minél fedetlenebbül kellene nyáron a napon lennünk, a bőrünk védelme, meg az UV szempontjából meg pedig minél kevésbé fedetlenül
1: na,
2: kellene. Tehát
1: gombot.
2: Így van, így
1: igen,
2: van. Úgyhogy ezért ez az, amiből kiindulva, illetve hogy nagyon-nagyon extrém ritka a túladagolás veszélye, és ez tényleg csak kifejezetten nagy mennyiségeknél, de én konkrétan még sosem találkoztam
1: igen,
2: vele.
1: Igen.
2: Ezért szoktuk ezt javasolni, hogy télen-nyáron.
1: Igen, viszont hogyha meg kevés van, annak milyen következményei lehetnek, hogyha nem szedünk elég D-vitamint?
2: Nagyon sok betegséggel és tünettannal meg állapottal hozták összefüggésbe. Ugye első körben elindulhatunk a csontok egészségétől, ezt már szerintem a csontritkulásnál is több ponton érintettük, mert alapvetően ugye a D-vitaminnak az a feladata, hogy az egyik feladata, hogy a kalciumot azt a bélből meg a vesén keresztül felszívja, és beépüljön a csontba, ezáltal a csontunknak a keménységét és a csontunknak a tömegét növelje, a jótékony értelemben vett tömegét.
1: Igen.
2: Úgyhogy D-vitamin hiány esetén az a kalcium fog hiányozni elsősorban a csontokból, és egy csontlágyulás figyelhető meg.
1: Ez az angolkor, vagy melyik ez?
2: Kisgyerekeknél igen, felnőtteknél oszteomalációnak hívjuk ezt.
1: És majd megjegyezzük egyszer, igen.
2: A csontlágyulásnak hívják, és alapvetően azt mondják, nagyon-nagyon aluldiagnosztizált, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokszor nem gondolunk erre, és egyes ilyen becslések szerint a csontritkulásnál is gyakoribb, holott a csontritkulás is egy nagyon alulbecsült dolog, és Magyarországon körülbelül 900 ezer ember érintett benne.
1: Azért már az jó
2: sok. Az oszteomalácia, a csontlágyulás, ez még ennél is gyakoribbnak, ami egyértelműen a D-vitamin hiányal hozható összefüggésben.
1: És akkor az azt jelenti, hogy véletlenül bevágom a kezemet az asztal szélébe, és akkor már el is törik például?
2: Sérülékenyebbek, és rossz lesz a csontátépülés. Ugye ezt a csontritkulásnál is már beszéltük korábban, hogy minden adott pillanatban a szervezetünkben egyszerre 1 millió helyen történik az a csontbontás, csontátépítés egyensúlya, és ez az egyensúly is felborul ebben az esetben. Tehát ugye nagyon sok más ok is van, tehát hogy nem is biztos, hogy érdemes csak a csont egészségénél leakadnunk, leragadnunk, hiszen ugye a védekező rendszerünknek, az immunrendszerünknek is szüksége van ahhoz, hogy megfelelő vitaminellátásban részesüljön a szervezetünk. A daganatos betegségek kialakulásában is nagy szerepet tulajdonítanak, illetve a depresszió és a szorongásos betegségek esetén is.
1: No.
2: Tehát abszolút, hogyha, és ezt egy picit akkor kapcsolódni is fog majd a tavaszi fáradtsághoz, mint akár egy következő témánkhoz, hogy alapvetően azért az ilyen depresszívebb, meg szomorkásabb, melankóliásabb hangulattal is összefüggésbe hozták a D-vitamin hiányt.
1: Igen.
2: És a másik oldalról, hogy egy ilyen betegséget diagnosztizálunk és találunk, akkor javasoljuk a D-vitamin pótlást.
1: Igen, és akkor esetleg nagyobb adag is jöhet?
2: Ne, abszolút nem ez, mert nem az a cél, hogy minél magasabb legyen, ne legyen hiány, vagy relatív hiány, tehát ilyenkor még azért az ilyen alsó kategóriás értéknél is azt mondjuk, hogy akkor legyen. Bár ez egy olyan dolog, azt gondolom, hogy kevésbé inkább vizsgáljuk a D-vitamin hiányt, mint hogy annyira megelőzésre törekszünk, hogy arra bátorítjuk az embereket, hogy szedjenek D-vitamint.
1: Igen, azt mindenképpen akkor, tehát akár tablettás formában hozzá lehet jutni, de a táplálékkal is, most ilyen vízi állatokról beszéltünk, de más állatokból lehet ilyet nyerni. Például mondjuk, hogyha jó, hát csontot nem fogunk enni, azért azt nem tudjuk elrágni, nem vagyunk
2: hát
1: kutyák.
2: Meg nem azt tartalmazza, ugye, az a,
1: igen,
2: az
1: igen.
2: A kálciumot
1: és a porc
2: fogja.
1: Sem, tehát például én nagyon szerettem a csirkecomnak a felső részén azt a kis porcot, ami úgy belül van már a húson, tudod, és azt úgy azért el tudja rágni egy ember általában, mert ami az alsó részén van, az általában elég kemény, ami fönt van, alsó és felső comb találkozásánál, az a kis porc az olyan jól elrágható, és az ilyeneket rágogat az ember gyakran, akkor nem visz be egy kis
2: hát
1: kálciumot, D-vitamint, ilyesmit.
2: Alapvetően nyilván, ha állati eredetű ételek fogyasztásában gondolkodunk, az bizonyára többet fog tartalmazni. Azonban ugye a D-vitamint ne úgy képzeljük el, hogy a csontban raktározódik, a csontban a port a kálcium fog raktározódni.
1: Aha.
2: Tehát mondjuk a csont az egy kálcium forrásként felfogható lenne, de kálcium tartalmú sok-sok növényről ismerünk hatékony dolgokat, tehát nem elsősorban, és nem is gyakori, hogy azért az emberek csontot ennének, vagy porcot. Mondom, ebben az esetben lehet, hogy inkább a kollagén lenne, ha nagyon szeretnénk valami előnyt kihozni ebből a porcos részből, de azt is nagyon vitatják, hogy a kollagén kívülről való bevitele az most valóban segíti az ízületi panaszokat, vagy sem. Ez megint egy nagyobb téma lenne.
1: Ó, ez érdekes. Ez érdekes azért. De azért nem mindegy, hogy mit teszünk nyilván, az sem, de ez a D-vitaminhoz pedig leginkább akkor leghatékonyabban ezen tabletták és egyéb más gyógyászati termékeken keresztül juthatunk el.
2: Igen, és gyakorlatilag 2 darab olyan vitamin vagy táplálék kiegészítő, vagy nevezzük bárhogyan dolog van, amit én javasolni szoktam. Az egyik a D-vitamin. A másik pedig a B12 vitamin abban az esetben, ha valaki húsmentesen és állati eredetű élelmiszertől mentesen étkezik, abban az esetben a B12 vitamin, de a D-vitamin mindenkinek. És ez az, amit azt gondolom, hogy nagyjából mindentől függetlenül az előnyünkre tud válni.
1: Aha. Most hirtelen eszembe jutott az, hogy egyáltalán tehát a D-vitamin nyilván egy vegyület, ugye, tulajdonképpen. Ez önmagában is tartalmazza a kálciumot?
2: Nem.
1: Ő nem?
2: Tehát ő egy hormon, ő neki az a feladata, hogy a kálciumot azt oda irányítsa a csontjainkhoz és beépítse.
1: Tehát nem ő maga hordozza, tehát nem benne van magában ebben a molekulában, vagy nem tudom.
2: Hát ezt nem tudom, megmondom őszintén.
1: Igen, hanem akkor ő segít abban, hogy a kálcium oda jusson, ahová kell a szervezetben.
2: Igen, ugye? Ő egy hormon, ezt irányítja, ezt a
1: folyamatot.
2: Igen,
1: és nagyon fontos az, hogy ott legyen, mert ugye nagyon sok kártékony hatása lehet, például úgy tavasszal a tavaszi fáradtság is, és hát én is jól elfáradtam itt már, meg az óránk is úgy látom kicsit elfáradt, úgyhogy most maradjunk ennyiben, de akkor tényleg a következő adásban akkor menjünk innen tovább, hogy a tavaszi fáradtság, ennek egy kicsi része nyilván köthető lesz a D-vitaminhoz is, de egyéb más összetevői is vannak ennek a, hát kórkép, nem biztos, hogy ez a jó szó.
2: Jelenség.
1: Ennek a jelenségnek,

0: és a sok-sok hasznos információt, akkor innen megyünk tovább.
1: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
0: Köszönjük szépen.
2: Március 11-i beszélgetésünk ismétlését hallhatták.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a

címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program már minden érdeklődő Törteren a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törterre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én, pénteken 19-től 24 óráig Batyús buli, Csemőben a Tájházban.

Intro-i.

0: Folytatódik a Széchenyi úti kerékpárút felújítás, a Cegléd-város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Végez burkolat felújítási munkálatokat, méghozzá a Jászberényi út és a Rákóczi út közötti szakaszon. Egészen július 24-ig péntekig eltart a munka a tervek szerint. A munkavégzés tervezett idejét azonban az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideiglenesen teljes pályaszélességben le lesznek zárva. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Tehát folytatódik a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, most a Jászberényi út és Rákóczi út közötti szakaszon dolgoznak.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában. Becker Bernadettel rádiózhattak, ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, erre a figyelemre számít Vörös Nandi a következő két órában. Holnap reggel 6 órakor beköszön Süleges András, én pedig holnap este még érkezem, aztán egy picit elfelejthetik a hangomat néhány napra. Addig is viszont hallásra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek a polifenolok gyulladást csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyöregedésnek.
1: Az időjárásról.
0: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak, a 0630-5-92-5-92-5-ös SMS számon, vagy pedig a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen. Van nekünk egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, néha-néha itt is szokott üzenetben válasz érkezni, de ez azért a ritkább műfaj, és leginkább SMS-ben és e-mailben jönnek a válaszok. Egy ismerős kérdéssel megyünk ma, második alkalommal foglalkozunk vele, ami így hangzik, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és tulajdonképpen ez nem is egy kérdés, hanem egy kérés. Nagyon sok frappáns választ kaptunk az előző adásban, és ami még fontosabb, hogy nagyon sok választ kaptunk, olyannyira sokat, hogy maradtak bent maradt válaszok, amelyeket nem tudtam már idő hiány felolvasni. Ezekkel kezdünk most, és hogy így hangulatba helyezkedjünk, pár takarítással, tisztítással kapcsolatos üzenetet kaptunk, ezekkel kezdek, és akkor így már tudni fogja a kedves hallgató is, hogy miről szól ez a játék, hogy hogyan lehet egy mondjuk egy takarítói munkát máshogyan megfogalmazni. Mónikával kezdünk, azt mondják csak takarítok, pedig amit csinálok, az inkább nyomeltüntetés. Amikor megérkezem, már minden megtörtént. Rendetlenség, kosz, foltok, amik mesélni tudnának, de én nem hagyom. Csendben dolgozom, senki sem figyel, amikor belépek. A vödröm és a vegyszereim az eszközeim. Nem hangosak, de hatékonyak. Egy mozdulat, egy törlés, és már nincs is ott. Ami előtte volt, eltűnik, mintha soha nem létezett volna. A padlók felcsillannak, a felületek hibátlanok lesznek, túl hibátlanok. Mintha valaki nagyon ügyelt volna rá, hogy semmi sem maradjon hátra. És én pontosan ezt teszem. Eltakarítok mindent, ami nem odavaló, vagy ami túl sokat mondana. Nem kérdezek, nem érdekel, mi történt előtte, csak az számít, hogy amikor végzek, minden tiszta legyen. Mert ahol én dolgozom, ott nem maradhat bizonyíték. Ez tehát Mónika üzenete volt, a takarítónői állását fogalmazta meg így. Ugyanebben a... hát tulajdonképpen ebben a kategóriában írt nekünk Marika is. Nagyon érdekes, még a neve is mennyire hasonlít, és pontosan ideillik. Mutatom az ő üzenetét, amit egyébként e-mailben kaptunk még az előző adás alatt. A munkám kívülről ártalmatlannak tűnik, ruhákkal foglalkozom. De ha jobban megnézed, inkább olyan, mintha nyomokat tüntetnék el. Mások hagynak maguk után foltokat, szagokat, történeteket, én pedig eltüntetem őket. Bejön a szennyes, ki tudja, honnan, ki viseli, mi történt benne. Vér, kosz, valami, amiről jobb nem kérdezni? Én nem kérdezek. Bedom a gépbe, és mire kijön, minden tiszta, túl tiszta. Mint a soha nem történt volna semmi. A gőz körülvesz, eltakar mindent, mint egy ködös alibi. A vegyszerek dolgoznak helyettem, erősek, könyörtelnek, ami egyszer bekerül, az nem marad ugyanaz. Kifakítják, kimossák, eltüntetik a múltat. Csendben végzem a dolgom, senki sem figyel rám igazán, és pont ez a lényeg. Mert miközben mások csak egyszerű mosodai dolgozót látnak, én minden nap történeteket törlök ki a világból. Egyszerűen csodálatos. Kedves hallgatók, tehát ez a feladat mára. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Még egy rövid üzenet Pétertől. Napi 12 órában betörések sikerességét, eredményességét vizsgálom. Igazából ez egy jó leírás, de úgy is lehet érteni, mintha ő ebből tanulni szeretne, és valószínűleg szeretne is tanulni, szerintem ő rendőr lehet. Aztán persze ki tudja az igazságot, sokszor nem küldik el a hallgatók a valódi megfejtést, de legtöbbször azért ki lehet találni. Ez tehát a mai témánk, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, 0630 5925 925-ös, vagy kívánság kukat, ceglédrádió.hu. Ceglédrádió!

0: hangja, kedves hallgatók, másodszorra foglalkozunk azzal a témával, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Egy vicces kis játékra invitálom tehát a hallgatókat, és hogyha van kedvük, küldjék el a munkájukat bűnözőként a 0630-592-92-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Így tett Sziszó is, aki azt írja, hogy pár lopott óra szeretőddel, titkos megbeszélések, nálunk minden lehetséges. Néma vagyok és vak, bármit is teszel, nem az én dolgom. Én csak csendben eltakarítok mindent utánad, mintha ott sem lettél volna. Soha nem láttalak, soha nem jártál nálunk. Egyébként nem tudok rájönni, hogy ez milyen munka lehet, pszichológusra is gondoltam még az elején, de aztán ki tudja. Föladtad a leckét, Sziszó, de köszönjük szépen az üzenetet mindenképpen. Láthatatlanul sugározlak, ezt Lívia küldte nekünk, hát ő lehet, hogy akkor röntgen osztályon dolgozik, vagy ilyesmi lehet. Nem írta meg a választ, úgyhogy, de azért köszönjük így is. Zsanett annyit írt, hogy éles eszköz mindkét kezemben. Ez elgondolkodtató, mert itt gondolat az ember akár műtősre, akár hát séfre, akinek kései vannak, sőt még fodrász is lehet, hiszen éles eszközöket használ mindkét kezében. De nagyon jó megfogalmazás. Ibolya azt írja, hogy embereket csonkítok meg. Hát ez mondjuk kicsit kemény, így tényleg bűnözőnek hangzik, de hogy... mi lehet ez is? Fodrász lehet, vagy ilyesmi? Azért az mégse csonkítás. Úgyhogy de lehet, hogy csak manikűrös, vagy pedikűrös végül is. Az is vágás. Na mindegy, nem tudom, de minden esetre elég parán hangzik. Tamás írja nekünk, hogy a terepem az utca. A sárga kocsimon járom a környéket, és terítem a kis pakettokat. Még a rendőr sem el szólni, hogyha tilosban parkolok, ha nem fizet, nincs áru. És egyébként az egyik híres cég, sárga autós cégnek a futára ő, nem fogom bemondani a cég nevét, de rá lehet jönni, hogy hol dolgozik. Egyébként, hogyha futárként hallgatjuk meg, még jobb az egész. A terepem az utca, a sárga kocsimmal járom a környéket, és terítem a kis pakettokat. Még a rendőr sem mer szólni, a tilosban parkolok, ha nem fizet, nincs áru. Szerintem tök jó megfogalmazás, és nagyon köszönjük a választ. Dani a következő, digitális nyomokat hamisítok, hogy az emberek megbízhatóbbnak lássanak bizonyos cégeket, mint amilyenek valójában. Hát akkor ő valamilyen hacker, nem hacker lehet, az túlzás, mert az, a hacker az, hogyha nem etikus, akkor nem valódi szakma, az csak inkább ilyen hobbi tevékenység, és ki tudja, hogy jó vagy rossz szándékú. Minden esetre érdekes a megfogalmazás, hogy megbízhatóbbnak láttat cégeket, mint amilyenek valójában. Felmerül a kérdés, hogy akkor lehet, hogy mégse annyira megbízhatóak? Nézzük még Katalin üzenetét. Kényszerítek idős embereket arra, hogy a főztemet egyék, és még fizetniük is kell érte. Konyhafőnök vagyok az idősek otthonában. Nagyon köszönöm a megfejtést, ez sokat segít, hogyha oda van írva, de azért az tök jó, hogy ilyen munkád van, és egyébként tök jól fogalmaztad meg. Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, hogyha önnek is van egy munkája, és azt meg tudja fogalmazni úgy, mintha bűnöző lenne, akkor küldje el nekünk a 0635-92-92-5-re. Néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös

Ez itt a Ceglét hangja és a mai témánk, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Már ismerős lehet a téma, korábban foglalkoztunk ezzel, és rengeteg választ kaptunk, nagyon jó frappáns megfogalmazásokkal, és nem mindenkire került sor abban az adásban, ezekkel megyünk tovább a műsor elején, de ön is küldhet nekünk üzeneteket a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra. Egy gyógyszerész Bernadett írt nekünk ennyit: egy legalizált díler vagyok, és ha belegondol az ember, tulajdonképpen tényleg ez van, legálisan csinálja, gyógyszerekkel, szerekkel foglalkozik, és azt pénzért átadja másoknak. Persze annak, aki vásárol, is igazolnia kell, hogy azt a terméket ő megkaphatja, de teljesen így van. Ha bűnözőként gondolunk a szakmára, díler vagyok. Mónika írja, hogy nálunk minden eltűnik nyom nélkül, a pénz is. Ha kell, úgy átrendezzük a számokat, hogy még te sem ismersz rájuk. Az asztalon dossziék, titkos jelek, jegyzetek. Szerintem könyvvizsgáló, könyvelő? Lehet Mónika? Ezt nem írta meg, de ezt én tippelem. Aztán már is megyünk tovább Gabriellával. Adatokkal és információval dolgozik a szakmánk több ezer éve. Hálózatban működünk az egész világon. Raktárainkban őrzött, rendszerezett adathordozóinkról minden visszakereshető, 100 évekre visszamenőleg is. És azért segít nekem, és jó, hogy segít, könyvtárosként dolgozik Gabriella, és így fogalmazta meg bűnözőként ezt a szakmát. Köszönjük szépen! Sándor a következő: utasítom az embereimért, hogy utasítsák a szállítókat, hogy az ország egész területén embercsempészést hajtsanak végre nagy befogadó képességű szállítóeszközökkel. Tömegközlekedés. Kicsivel így jobban hangzik, de mégis erről van szó, ahogy megfogalmazta. Igen, embereket utasít, ők meg szállítják az embereket, embercsempésznek, idézőjelben természetesen. Noémi a következő: ismeretlen csomagokat adok át random embereknek. Ő is futárként dolgozhat, vagy hát ilyen depóban, minden esetre, vagy postán, az is lehet. Afrodité írja nekünk, hogy etetem és itatom a rossz fiúkat. Zárójel, büfém van. Igen, hát akkor a jó fiúkat is eteted, itatod, nem csak a rosszakat, mert minden esetre a megfogalmazás így is tök jó. Éva írja, hogy egész munkám alatt olyan dolgokkal tömöm az embereket, amitől csak híznak. Veszik, mert friss, mert meleg, közben meg bele sem gondolnak, hogy csak szemetet esznek és vesznek az egész családnak havi több 10 000 forintért. Gyors étterem? Talán. Nem vagyok benne biztos, de ezt valamiért ezt gondolom én, anélkül, hogy rontani akarnám bárkinek az üzletét, de azt tudjuk, hogy hosszú távon a gyors éttermek nem egészségesek. Rita azt írja, hogy elveszem a pénzüket, de van, amikor tőlem kérdezik, mit hova raktam, mert én ugye mindent úgy eldugok a polcokon, előlök, hogy nem találják meg. Kasszás és árufeltöltő vagyok. Igen, te veszed el a pénzüket, pontosan így van, és néha, mikor a sorok között mászkálsz árufeltöltőként, akkor néha úgy eldugsz a polcokon dolgokat, hogy ők nem találják meg, főleg mikor átrendezik a bizonyos áruházat, na az kiborító tud lenni, mikor van az embernek egy megszokása, és akkor bemegy, és teljesen máshol van minden. Viszont olyan szempontból tudom érteni a cégeket ilyenkor, hogy hát újra kell átjárnod a sorokat.

0: rokat, és talán találsz olyan terméket, amit nem feltétlenül akartál volna megvenni, vagy nem volt a tervben, de aztán mégis a kosárba kerül. Kedves hallgatók, folytatjuk hamarosan, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de az egész következő óra is az önöké, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne.
1: Hey, információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.
2: Let's get down to business.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Egy vicces játékra invitálom tehát a kedves hallgatókat, már második alkalommal ez a témánk, és még egy bent maradt üzenetünk van, aztán pedig az újaké a terep, és még ön is elküldheti, hogyha meg tudja így fogalmazni a saját munkáját. 0635 92 92-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, ha kicsit hosszabban fogalmazná meg, akkor érdemes e-mailt küldeni. Védtelen időseket tartok fogságban, megszabom, mikor esznek, mikor alszanak és hova mehetnek. Egész nap rajtuk tartom a szemem, és akkor mozognak, amikor én mondom. Vivian írta nekünk, ő idős gondozó lehet, de egy kis fogalmazásbeli különbség, és már is bűnözőnek tüntetetné föl magát. Norbert írja, hogy olyan vegyi anyagokkal dolgozom, amelyek túlzott mennyisége komoly mérgezéssel járna bárkinek. De nekem hála elég hígan veszi meg az ember a boltban, sőt, még jobban is lesz tőle, kevésbé beteg, ezért muszáj havonta vennie. Egyesek nem tudnak meglenni a cucc nélkül, gyógyszergyártó cégnél dolgozom. Ez már egy új üzenet volt tehát Norbertől, tök jó megfogalmazás, és köszönjük szépen. BG a monogram, ami az üzenet végén van. Másokat figyelek folyamatosan, kitanulom a szokásaikat és manipulálom őket annak érdekében, hogy keressenek, de nem találnak, ugyanis rejtőzködve anonimként élem az életem, ami szép és varázslatossá teszi az egészet. Amit teszek az emberekkel, az okozza a boldogságokat és olykor a vesztüket is. Sokak sóvárognak értem, sokak gyűlölnek, és én ezt imádom. Hú, de nehéz erre rájönni. Kitanulom a szokásokat és manipulálom őket. Marketinges? Rejtőzködve, anonimként élem az életem, szép és varázslatossá teszi az egészet. Boldogságot és néha vesztüket is okozza. Szerintem te marketinges vagy, kedves BG. Nem véletlenül kéred a neved elhallgatását, nem mintha a marketinges szakmával bármi baj lenne, de nekem ez a gyanúm. Dörk írja nekünk, hogy én minden nap milliókkal végzem, és még dicsérnek is érte, minden nyomot eltüntetek, új lenyomat, DNS, stb. Takarítóként dolgozom. Köszönjük szépen, milliókkal végzek, és hogyha baktériumokról beszélünk, az nem is olyan nagy baj, ugye, feltétlenül, és minden nyomot eltüntet, köztük az új lenyomatot és DNS-t is, szerintem tök jó megfogalmazás. Veronika e-mailt küldött nekünk, minden nap kb. 90 idegen embert kényszerítek rendszeres, bőséges evésre, ivásra, mivel angolul, németül, olaszul beszélnek, vagyis szeretnének, mert velem aztán nem tudnak, ezért ha inni vagy enni akarnak, kénytelenek activitizni. Emellett takarító mániám van, ezért mindenkinek hangosan csodálni kell a fényes ablakokat. Ja, és a hobbimról nem is beszélve, minden ismerősömet kényszerítek a hullahoppozásra, mert személyre szabott karikát veszek, vagy csinálok nekik. Azt hiszem, én egy igazi, már csak azért is jól fogod magad érezni, terrorista vagyok. Azért valamennyire beszélek németül, picit értek olaszul is. Igen, hát szerintem gyakorlatilag Veronika az, aki mindennel foglalkozik. Etet, itat, más nyelven beszél, activitiznek is, hogyha nem értik meg egymást, és a hullahoppozás is itt van, sőt, még takarítás mániás is, van itt minden, és köszönjük szépen az üzenetet, amellyel egyébként ez az óra lezárul, de a következőben is folytatjuk ezt a témát, írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja tehát.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek, ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg.
1: Az időjárásról.
0: Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben egy korábbi témát vettünk elő. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. Egy alkalommal már foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel, akkor nagyon sok üzenet érkezett. Ezeknek a bepótolásával kezdtük meg az első órát, tehát a bent maradt üzeneteket olvastam be, aztán pedig rátértünk azokra, akik ma küldték el az üzenetüket, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Már is itt van Jonatán üzenete, aki nem csak bűnözőként fogalmazta meg a munkáját, hanem még rímekbe is szedte, tessenek figyelni. Rám ne nézz, ha dolgozok, körülöttem dicsfény ragyog. Ha mégis megteszed, szemed fényét vesztheted. Hiába fényben dolgozok, körülöttem sötétség honol, kezem munkája a modern világunk. És hát szerintem Jonatán hegesztőként dolgozik, hiszen dicsfény ragyog körülötte, rám ne nézz, ha dolgozok, ha mégis megteszed, szemed fényét vesztheted. Mindig azt mondta a gyerekkorunkban, hogy nem szabad belenézni, és hogyha a végét nézzük, hogy kezem munkája a modern világunk, hát igen, sok helyen kell hegesztést használni, és abból állt össze ez a modern világ, amiben élünk. Szerintem megfejtettem, és hegesztőként dolgozik. Panni a következő, fedett műveletet vezetek, ahol gyanútlan civileket toborzok egy rendkívül fertőző jelenségbe, hangos zene és koordinált testmozgás kombinációja, ahol villogó fények és ritmusos hanghatások hatására elveszítik tér- és időérzéküket. Ezután csoportos szinkron mozgásra kényszerülnek, amit kívülállók koreográfiának neveznek. A hatóság hivatalos álláspontja szerint ez egy táncos fitness edzés. De hát a hatóságoknak nincs igazuk, hiszen bűnözőként éled az életed, mármint hogy nyilván ez a mai játékunk kapcsán van így. Valójában nem, de nagyon jó megfogalmazás, és tényleg táncos fitness edzést így is lehetne rá gondolni. Gábor a következő, fogyatékos embereket tartok bezárva, közben egészséges fiatal lányokat és fiúkat kényszerítek arra, hogy boldoggá tegyék őket minden egyes nap egy kevéske pénzért. Szociális munkásokat irányítasz szerintem, érdekes megfogalmazás, és egyébként nagyon szép hivatásod van. Szorítunk. Andrea azt írja, hogy rendszereket tervezek, amelyekbe több milliárdot tartunk fogva a világ minden részéről, és én döntöm el, hogyan. Tőlem függ mindenki. Bank, talán bank, egy banknak a rendszerét állítod össze, te találod ki, nem tudom megfejteni, több segítséget kérek, kedves Andrea. Rózsa azt írja, hogy ha hozzám jössz, elhitetem veled, hogy szebb, jobb és kényelmesebb lesz az életed, ráadásul még meg is fejlek. Bútorboltban dolgozom. Na, arra nem gondoltam volna, hogyha nincs itt a megfejtés, nem jöttem volna rá egy bútorbolt, de egyébként teljesen logikus. Elhitetem veled, hogy szebb és kényelmesebb lesz az életed. Itt van a René üzenetem. Egyfolytában azzal kísérletezem, hogy mennyi adatot bír még feldolgozni az Excel, mielőtt lefagy. Ha ez megtörtént, a körülöttem lévőket is bepánikoltatom, amikor ezzel is végeztem, kimegyek helyszíni szemlémre, hogy a kialkudott pénz elköltését ellenőrizzem, és forintról forintra kikérdezzem a mérnököket, mi mennyibe került, és hogy kinek a kezében landolt. Eleinte azt gondoltam, minőség ellenőr, de itt a pénzügyekkel is foglalkozik, ami lehet, hogy benne van tulajdonképpen, de minden esetre nagyon jó ez a megfogalmazás is. Olyannyira, hogy el is megyünk egy picit zenélni, hamarosan folytatjuk.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, there's a place in my heart. You've been there from the start. You always hold the key to be a part of me.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és már folytatjuk is a témánkat, ami nem más, mint hogy írja körül a munkáját, úgy, mintha bűnöző lenne. Rengeteg érdekes és izgalmas üzenetet kaptunk, már is megyünk tovább Noémivel. Embereket kínzok pénzért, akik önként visszatérnek egy újabb adag fájdalomért, amikor már elmúltak a lila foltjaik. Több dolog is eszembe jutott, például a személyi edző, de vagy akár valamilyen küzdősport, de szerintem ez inkább masszőr lesz, amikor is mondjuk köpölyözést használ a kedves masszőr, és akkor a lila foltok megjelennek az ember hátán, és később aztán visszamennek, hogy újra megjelenjenek ezek a foltok. Talán ez a legbiztosabb, de ez csak tipp. Katalin a következő: vegyszerekkel bódítom az áldozataimat, majd éles szerszámokkal és csiszológéppel esem neki a végtagjainak, hogy idegen anyagokat rögzítsek rájuk, amiket aztán UV-sugárzással égetek rá a testükre. Igazán gonosznak hangzik, de tulajdonképpen, hogyha műkörmösről van szó, akkor már egészen ártalmatlan. Anita írja, hogy hamis papírokat cserélek valódiakra, és mindenki boldogan megy el. Emberek pénzét veszem el, és tüntetem el a rendszerben. Valamilyen kötvényt adsz ki esetleg? Talán ugye valódi... nem tudom. Hamis papírokat cserélek valódiakra. Nem tudok rájönni. Lehet, hogy az én egyszerűségem vagy túl késő van. Én nem tudom, kedves hallgatók, de ez most nem ugrik be. De azért Anitának nagyon köszönjük a választ. Péter a következő: embereket kínzok órákon át, akik a bőrüket viszik a vására, majd elveszem a pénzüket. Bőrüket viszik a vására, akkor is rájönnék, hogy tetováló művész vagy, hogyha nem írtad volna oda zárójelben, de azért ez így könnyebb nekem, ezt belátom. Ibolya a következő: lakásról házra járok, feltérképezem ezeket, az interneten kiposztolom, hogy minél több ember lássa, mit tartalmaznak. Talán ingatlanos vagy, vagy esetleg értékbecslő? Sok minden más is lehet, de én ezeket tartom leginkább valószínűnek. Orsi azt írja, hogy önkénteseket kínzok, fájdalmat csillapítok, erős nyomással, gyurmázással, különböző testrészeket nyújtok, és mindig Istennek neveznek, mielőtt hálásan távoznak, alig várják, hogy újra jöhessenek. Te is valamilyen masszőr vagy, esetleg csontkovács lehet. Líviával folytatjuk. Kutyákat tulajdonítok el az otthonaikból, ezután különböző módon zaklatom őket. Feladatok végrehajtására és mozgásra kényszerítem, erőszakkal bezárom őket, ameddig evésre veszem rá mindegyiket. Fondorlatosan mindet, aztán ha kellően kifáradtak, akkor az elnyúlt testüket visszadobom a gazdáiknak rehabilitációra. Másnap ezt újra megismétlem. Kutyatréner lehetsz, aki nem csak egy-egy órára, hanem akár egy egész napra elviszi a kutyákat, és akkor foglalkozol velük, vagy hát ilyen kutyaszitter talán. Viki írja, hogy ingatlanokba hatolok be rendszeresen, és az orruk alá lököm, amit titkolni igyekeznek csalás céljából, az ügyfeleim előtt a kéglijük állapotáról. Ingatlan mérnök vagyok egyébként. Hát igen, itt van olyan, amikor tényleg valaki próbál egy kicsit sunyulni, talán azt jó, hogyha a vásárlás előtt valakivel, aki hozzáért, átnézeti a vevő, és akkor ez a te munkád tulajdonképpen, és köszönjük, a te megfogalmazásod is remek volt. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, mert még tart a Ceglét hangja, hogyha elküldeni a válaszát, hogy mi is a munkája, pontosabban bűnözőként megfogalmazva mi az ön munkája, akkor 0630 592 92
1: FM 92 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és a mai témánk nem más, mint hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és rájöttem, hogy ezt lehet, hogy gyakrabban kéne elmondani így adásban, mert ha valaki egy blokk közepén kapcsolja be az adásunkat, és gyakorlatilag azt hallja, hogy ember

végül is mégiscsak sikerült szaporítanom a szót, de a lényeg az, hogy megyünk tovább Judit üzenetével, nem Judit, hanem csak simán Judit üzenetével. Nézd, a melóm egyszerű. Egész nap egy szigorúan őrzött bunkerben ülök, és vadidegenektől szedem be a sápot. Nálam landol minden papír. Én meg tisztára mosom nekik. Blokkot adok róla, érted? Ha valaki nem perkál, nincs alkú. Nem viszi el a cuccot. A nap végén megjön a nagyfőnök, és elszállítjuk a napi bevételt egy páncélozott szekrénybe, mielőtt a zsaruk megneszelnék. Szerintem bankban dolgozol, szigorúan őrzött bunker, legalábbis így fogalmazod meg, hát egyébként ott van védelem, ez igaz. Nálad landol minden papír, perkálni kell, amúgy nincs alkú, szedem be a sápot, és elszállítjuk a napi bevételt a páncélozott szekrénybe. Ez szerintem bank lesz, de én csak tippelek. Andrea, a következő üzenetküldő. Előttem nincs titkod. Tudom, hogy tegnap betéptél, mivel a konyhaasztalon találtam meg a maricskát, és a kaparós sorsjegyet pedig a hűtőben találtam meg. És a mosogatógépen a programot se sikerült valahogy elindítanod. És ha azt hiszed, hogy a szemetet a kukába dobva megúszod, hát nagyon tévedsz. Húha, nem tudom, mivel foglalkozol. Szelektálod a szemetet? Vagy valamilyen... Nem tudom, mi lehet. Ugye a konyhaasztalra hogy látsz rá, és hogy mi van a mosogatógép programjával, illetve a kaparós sorsjegyet a hűtőben találtam meg, de akkor bejutsz valakinek a lakásába? És mi köze van ahhoz, hogy dobja ki a szemetet, és hogy akkor majd megúszul, nem tudom. Andrea, föladtad a leckét, hogyha van még kedved, és itt vagy velünk, akkor nyugodtan küldd el, hogy mi vagy te pontosan, mert én nem tudok rájönni, de azért nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Brigitta az utolsó ebben a blogban, olyan vagyok az embereimnek, mint egy jó drog. Bejelentkezek hónapról hónapra, nálam lazulnak, reszelünk is, franciázunk is, ezután mindig akad egy kis fehér por. Vagdosom a bőrüket ollóval, és miután összemázolgattam a körmüket, már is más megvilágítésbe helyeződik minden. Bármi kell, mindenre van kapcsolatom. Brigitta pedig körmös, és egészen más. Hónapról hónapra visszajárnak, lazulunk, reszelünk, franciázunk, egy kis fehér por, vagdosom a bőrüket, és összemázolgatom a körmüket. De egyébként nagyon jó megfogalmazás, köszönjük szépen, még egy blokkra visszajövünk hamarosan. Zeglét.

Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, és a mai kérdésünk nem más, pontosabban a témánk, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és Andrea az előző blogban feladta nekem a leckét. Ugye volt itt Mariskáról szó, kaparós sors egy a hűtőben, mosogatógép program, és hogy a kukában elrejtett dolgokat sem úszod meg. Na hát Andrea megírta nekünk, hogy hotelben takarít, úgyhogy így már egy kicsivel tisztább a dolog, ott tényleg lehet furcsa nyomokat találni. Nem tudtam hova tenni tényleg, hogy ennyi minden, de így most már világos, hogy hotelben takarít, ezért így lát nyomokat az előző esték hát maradványait megtalálja. No, de az a lényeg, kedves hallgatók, hogy ez az utolsó blokkunk, elérkeztünk az utolsó üzenetekhez a mai napon a Cegléd hangjában, és még van elég sok üzenetünk, úgyhogy szerintem mindenképp lesz egy folytatás, nem holnap, holnap egy másik témával jön majd a Cegléd hangja, de valamikor a közeli jövőben, úgyhogy ha valaki nem fér bele, az se aggódjon, mert előbb-utóbb sorra fog kerülni ő is. Niki, a következő üzenet küldünk, a hangok a vonal túloldalán mindig ugyanolyanok. Feszültek, kétségbe esettek. Én nem kérdezek, nincs rá szükség. Elég egy megszerzett név, egy e-mail cím és az zárt ajtók maguktól beengednek. Oda lépek be, ahová mások még álmukban sem mennek. Nincsenek kulcsok, nincsenek határok. Átírok bármit, létrehozok bármit. Visszahozom, amit elvesztettél, és ha kell, törlök bármit, mintha soha nem létezett volna. Végül eltüntetem a nyomokat, és ha úgy akarom, sosem tudják meg, hogy én voltam az. IT helpdesken dolgozok. Szerintem Niki, ez tök jó megfogalmazás, és tényleg nagyon mafiás lett, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Szerintem tök jó volt. Egyébként szükségem lenne egy microSD kártyáról az adatok lementésére. Lehet, hogy megkereslek, hát ha tud benne segíteni. Na mindegy, sajnos megsérült a kártya. Péter a következő, nem vagyok taxis, nem vagyok sofőr sem a klasszikus értelemben. Mozgatom az embereket, gyorsan, csendben, kérdések nélkül. A város éjjel az én terepem, a kamerákat ismerem, az útvonalakat fejben tartom, és mindig van egy kerülő, ha valaki túl kíváncsi lenne. Nem kérdezem, honnan jössz, nem érdekel, hova mész, csak azt számít, hogy időben odaér, és hogy senki ne tudja, hogy ott voltál. Aki hozzám beül, az általában nem akar nyomot hagyni maga után. A motor jár, a telefon néma, a tükörből mindent látok. És ha egyszer elvittelek valahova, lehet, hogy nem akarsz majd visszajönni ugyanazon az úton. Szerintem, ezt csak azért tudom, mert eszembe juttatta azt az emléket az üzenet, amikor én mentőkocsiban utaztam, nem önszántamból, nem én találtam ki, hanem volt egy balesetem, és akkor az autóból kiszedtek, és mentőben rögzítettek, stb. Így meghallgatva az üzenetet, mozgatom az embereket, gyorsan, csendben, kérdések nélkül, a város él az én terepem, kamerákat ismerem, csak azt számít, hogy igen, és aki, ez a legvége a legjobb, hogy lehet, hogy nem akarsz visszajönni ugyanazon az úton. Úgyhogy szerintem mentőkocsis vagy, és nagyon nagy tisztelet a szakmádnak innen is, meg nektek, mindannyiótoknak, úgyhogy tök jó megfogalmazás, köszönjük szépen, és igen, ez jutott eszembe, hogy nem szívesen ülnék vissza. Maximum utasként, hogyha szándékosan beülök, akkor érdekelne egy napra a munkátok, de hátsó részben utazni nyakmerevítővel az nem annyira jó. Köszönöm szépen, kedves hallgatók, a megtisztelő figyelmüket és a sok-sok üzenetet. Aki kimaradt, ne aggódjon, folytatjuk még ezt a témát, és holnap egy másik témával jelentkezik a Cegléd hangja. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Az időjárásról.
1: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek, ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg.
0: Az időjárásról.
1: Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Ceglédás Show-ban.
1: Marda kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Az időjárásról.
1: Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom a Kossuth Művelődési Központ szervezésében. A megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színházterme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanóta Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudás Próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai Sportcsarnok melletti erdős területen, gyülekező 19 óra 30 perctől

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg.
0: Az időjárásról.
1: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jó,

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-s tornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-s tornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó

0: Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától sztár vendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornékukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
1: Szemlét Rádió 92.5.

0: jössz ide!
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhely színét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
1: Az időjárásról.
2: Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.